0: hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

Most is a Best FM-et hallgatod.

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

0: A te zenéd.
1: A te rádiód. Best FM.
2: Don't have to

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miért?

0: és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva, a 103.9 MHz-en.

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

0: A legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megyek.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: keresztül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a

0: Egyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Míg tart a felsőoktatási véradó hetek, toborzó napon a tiszavasvári polgárőrség és nemzetközi mérnöki sikerek Győrben. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Még tart a felsőoktatási véradó hetek. A programsorozathoz a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Kara is csatlakozott. A Sóstói úti intézményben szerdán várják majd a véradókat az OVS honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a véradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák a karjukat az eseménysorozat idején. Rendőrségi toborzónapot szerveztek Tiszavasváriban. Az eseményen a rendészeti pálya iránt érdeklődő végzős diákokat várták. A tiszavasvári járás területén működő általános és középiskolák végzős tanulói vettek részt, akik közvetlen betekintést nyerhettek a rendvédelmi hivatás mindennapjaiba és a továbbtanulási lehetőségekbe. A rendezvényen aktívan közreműködött a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület is, amely a polgárőrség szerepét, az ifjú polgárőrséghez való csatlakozás lehetőségét, valamint az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésének alternatíváit mutatta be az érdeklődőknek. Számolt a közösségi oldalán a Vármegyei Polgárőr Szövetség. Győr adott otthont a 18. gépészeti szakterületek nemzetközi hallgatói konferenciájának. A szakmai esemény célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen az ipari szereplők és a hallgatók között. A konferenciát támogató vállalatok valós mérnöki problémákat adtak feladatként a résztvevő csapatok számára, akiknek mindössze néhány nap alatt kellett innovatív műszaki koncepciót kidolgozniuk, majd azt szakmai zsűri előtt bemutatniuk. A konferencián 11 egyetem 69 hallgatója vett részt, köztük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, akik kiemelkedően szerepeltek. Szabó István Bence harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató és Pap Mátyás harmadik évfolyamos járműmérnök hallgató leginnovatívabb megoldás díjban részesült csapatával. Hegedűs Eszter harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató csapatával pedig a legjobb műszaki megoldás díjat és a közönség díjat is megkapta, közölte az egyetem. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

hétben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel változatosan.

0: is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM. Na gyerünk!

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.
3: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom Edith hangjáért, megőrülök Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat. Az autóban is mindig ez szól.
4: Munka is könnyebben megy veletek.
5: Ezt szoktuk hallgatni.
6: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 3-a vasárnap, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Csúcson a tavaszi pollen szezon. Új szakirány indul a Nyíregyházi Egyetemen, és két hét múlva városnapok. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nem lélegezhetnek fel az allergiások. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka. Egyszerre csaknem 20 féle allergén virágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a pollen terhelés ismét erősödik, újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet. Az allergiások továbbra is fokozódó allergiás tünetekre számíthatnak, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. A pázsitfűfélék pollenjére érzékenyeknek is érdemes felkészülni. A következő napokban ezek pollen koncentrációja is eléri a tüneteket okozó szintet. Szabó Tünde Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tiszti főorvos védekezésként azt javasolja, hogy nappal helyett este szellőztessünk, és gyakran mossuk a ruhákat és a hajunkat. A szakember még elmondta, a tévhittel ellentétben a levegőben nagy mennyiségben megjelenő nyárfaszösz nem okoz pollenallergiás tüneteket. Új szakirány indul a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény közölte, az e-mobilitás szakirányt a jövő mérnökeinek képzésére indítják. A képzés során a hallgatók megismerik a hibrid és elektromos hajtásrendszerek működését, az akkumulátor technológia alapjait, valamint a járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges ismereteket. A cél, hogy napra kész, gyakorlatorientált tudást szerezzenek a fiatalok az elektromos és hibrid járművek technológiáiról, valamint az ezekhez kapcsolódó energiarendszerekről. Kiemelt szerepet kap a biztonságtechnika és az intelligens vezérlőrendszerek oktatása is, írják. A szakirány a gépész közlekedés és járműmérnöki képzésekben lesz elérhető a másodéves hallgatók számára. Az első e-mobilitás szakirányos fél év 2027. februárjában indul. Elindult a Fülemülék éjszakája országos programsorozat. A sóstói erdőben már múlt héten tartottak madár megfigyelő sétát, Tiszavasváriban pedig május 8-án várják az érdeklődőket. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők. Mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvívő.
2: Nem kint a vadonban szervezzük ezeket a programokat, valahol a településen könnyen megközelíthető helyen oda lehet jönni babakon. Kocsival, kutyasétáltatás közben a délután második felében hívjuk az érdeklődőket, hiszen a fülemüle az esti időszakban is előszeretettel énekel, a világ egyik legszebb énekhangú madara, és akkor ott van egy könnyű madár megfigyelő, madárhallgató séta. Arra is törekszünk, hogy a rendezvény helyszínek minden nagyobb hányadában legyen bemutató madárgyűrűzés is.
1: Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünneplik május 15-én, 16-án. A kétnapos eseményen számos program várja az érdeklődőket. A nyíregyháza.hu azt írja, első nap átadják a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékek értékgondnokainak emléklapjait. Délután pedig ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére. A városalapítók szobránál Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond ünnepi beszédet, majd koszorúzást is tartanak. Közreműködik a Szabolcs Néptánc Együttes, a Bürköz Zenekar és a Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar. Másnap a Kossuth téren folytatódnak a programok színpadi és utcai produkciókkal, és meg lehet majd kóstolni a város tortáját is. A nap Vétek koncerttel zárul. Nem minden fürdő nyit ki május 1-én. Sokan szakaszos üzemeltetéssel, többnyire a pünkösdi hosszú hétvégén kezdik meg a szezont, aminek oka az energiaárak emelkedése, közölte a Fürdőszövetség. Teljes kapacitással várhatóan a nyári iskolai szünet kezdetétől, június közepétől várják a vendégeket a strandok. A belépők díja emelkedett átlagosan 10-15%-kal. Nyíregyházán egyébként a tófürdő május 16-án kezdi meg az előszezont, a parkfürdő pedig a pünkösdi hétvégére tervezi a nyitást. Új térfigyelő kamerák kihelyezéséről döntött legutóbbi ülésén a nyíregyházi képviselőtestület. A Városa honlapján azt írja, a kamerahelyszínek kijelölésénél több szempontot is figyelembe vett a közterület felügyelet. Például a szabálysértési és bűnügyi szempontokat, a kábítószerrel visszaélést vagy a parkolási szabályok megszegését. Ennek megfelelően 32 eszköz kerül majd 16 helyszínre. Köztük az Árok utcára, az Alma utca Margaréta utca sarkára, a Kródi Gyula utcai Kressz parkhoz, a Csemete utcai vasúti átjáróhoz, az Ungvár sétány 17 előtti térre és a Móra iskola előtti Fazekas János térre. Élménytáborok Nyíregyházán. A jövő műhely táboraiban a 6-7. Osztályos tanulók játékos formában ismerkedhetnek meg különböző szakmákkal. A résztvevők interaktív szakma bemutatókon és gyakorlati foglalkozásokon vehetnek részt, de önismereti játékok, robotika foglalkozások és kreatív műhelyek is várják őket. A nyiregyháza.hu azt írja, a program része gyár és üzemlátogatás, sportfoglalkozás, valamint közösségi és csapatépítő játékok is. Két turnusban lesznek táborok júliusban. A részvétel ingyenes, turnusonként 15 főt várnak. A jelentkezési határidő május 29-e. Május végén ismét lesz szelektív szombat. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Május 30-án rendezi a családi vetélkedő napot a Kossuth téren. Az esemény fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A legjobban teljesítő családokat korcsoportonként jutalmazzák is. Óvodás, az általános iskola alsó és általános iskola felső osztályos gyerekekkel versenyző családok között is hirdetnek győztest, de versenyt hirdetnek az iskolák és óvodák között is. A vetélkedőn különböző állomásokon teljesíthetnek feladatot a résztvevők. Minden legalább 4 állomást teljesítő gyermek ajándékot kap. A szervező kukáns autó bemutatóval, kézműves sátorral, arcfestőkkel és színpadi programokkal is készülnek. A napot a Bikini Együttes koncertje zárja. További részletek az EAK honlapján. Közel 4 évtizedes munkásságát ismerték el a Nyíregyházi Egyetem munkatársának. Szikoráné Rendes Marianna az intézmény központi könyvtárának munkatársa, a Könyvtárosok Világnapja alkalmából vehette át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért díjat. Az egyetem a honlapján azt írja, szakmai útja során folyamatosan képezte magát. Magyar könyvtáros szakos diplomáját könyvinformatikai tanulmányokkal egészítette ki, majd humán erőforrás menedzsment szakon szerzett újabb képesítést. Nyelvtudását is fejlesztette, többek között angol nyelvvizsgát tett. A könyvtárban kölcsönzőként kezdett, később az angol nyelvű állomány gondozásában is meghatározó szerepet vállalt. A 90-es években egy jelentős külföldről érkezett könyvállomány feldolgozása és válogatása is az ő munkájához kötődik. A 2000-es évektől a folyóirat olvasó vezetője lett. Munkájának másik meghatározó területe az MT-MT adatbázis kezelése, a műszaki és agrárterületen dolgozó oktató publikációinak gondozása, ami magasfokú precizitást és rendszer szintű gondolkodást igényel. Pályája során aktívan részt vett a könyvtáros képzésben. Jelenleg középiskolások iskolai közösségi szolgálatának szervezését, szakmai munkájuk biztosítását, szakszerű lebonyolítását is végzi. Kiállításokat szervez, kulturális tartalmakat közvetít. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Köztársaság. A folyamatos parkgondozás és köztisztasági feladatok mellett az esztétikai felújítások is előtérbe kerültek. Városszerte zajlik a köztéri padok javítása és festése. A tavaszi műszaki felülvizsgálatok után pedig a belváros szökőkútjait is beüzemelik. Idén is lesz szelektív szombat. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Május 30-án rendezi a családi vetélkedő napot, amelynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A helyszín a Kossuth tér lesz. A vetélkedőn különböző állomásokon teljesíthetnek feladatot a résztvevők. Minden legalább 4 állomást teljesítő gyermek ajándékot kap. A legjobban teljesítő családokat korcsoportonként jutalmazzák is. Óvodás, az általános iskola alsó és általános iskola felső osztályos gyermekekkel versenyző családok között is hirdetnek győztest. De versenyt hirdetnek az iskolák és óvodák között is. További részletek az EAK honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. A Csak 10 perc rovat indul. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia!
2: Az a lényeg, szervusztok, hogy két éjség formával, ugye a fiziológiai, vagy fizikai, vagy fiziológiás éjségről már beszéltünk, a hedonistáról beszéltünk.
0: És most jön a legveszélyesebb, ugye?
2: Ugye, pontosan, most jön a legveszélyesebb, és nagyon keveset tudunk róla. Ez az úgynevezett kondicionált, vagy reflexes, vagy felépített, minden milyen szót használunk, éjség. Te tudod, mi lehet ez?
0: Nem.
2: Oké, tehát éjség nem csak akkor jön, ha valójában éhes vagy, hanem az éjség és az étkezési igény az társítható valamihez. És ismered a Pavlov kutyája című kísérletet, ugye? Ott az történt, hogy egy kutyáknak az éjség dolgait igazából vizsgálták, és akkor mikor jelentkezik a nyál elválasztás, csorog a nyáluk, ugye éhes vagy, csorog a nyálat. Na, és akkor az a lényeg, hogy amikor az ételt meglátták, csorgott a nyáluk, és amikor engedték őket enni, hát akkor már rárontottak. Tehát az éjség fokozódott az étel látványától. Csak hogyha az a kollega, aki egyébként a kutyák etetésért volt felelős, elment a kutyák között vagy előtt, akkor ugyanolyan nyálcsorgást figyeltek meg. Mm-hmm. És akkor rájöttek, hogy hoho, hát ha meglátja azt az embert, akitől a kaját kapja, összetársította már őket, mm-hmm. és onnantól kezdve az ember megjelenése is hozza az éjséget. Csak ezt kísérletezték, hogy minden etetéshez csengettek, és akkor később pedig megnézték, hogy mit csinál a kutya akkor, hogyha meghallja a csengőt, de nem kap enni. Ugyanúgy elkezdett nyáladzani. Óriási éjség jelentkezett. Tehát egy nem az éjséghez, és nem az evéshez köthető jel, amit mesterségesen kötsz hozzá, tehát nem következik belőle, a társítás miatt vált ki éjsége. Ugye embernél nem csenget senki, akkor embernél van ilyen éjség?
0: Hát van.
2: Hát rengeteg ilyen van, rengeteg ilyen van. A modern ember rengeteg dolgot társított az ételekhez és az étkezéshez.
0: Konkrétan én, ha befordulok minden... egy olyan utcába, ahol tudom, hogy ott van egy nagyon jó pékség vagy cukrászda, mm-hmm. akkor azonnal elkezd a gyomrom működni például.
2: Meg amit tegnap is mondtál,
0: hogy vannak így van. Illatok például.
2: Bizonyám. Meg amiket társítottunk, tegnap is mondtad, hogy örömért partit szervezel, eszel.
0: Abszolút.
2: Gyászért tort szervezel, eszel. Keresztelő, eszel. Születés, eszel. Tényleg eljegyzés, eszel, esküvő, eszel,
0: szülnap. És a magyarok eszel. Ebben nagyon jók, Gyula. Tehát mi velünk mindent lehet ünnepelni, meg velünk együtt mindenen lehet sírni. Uh-huh. És mi
2: igen,
0: mindig eszünk.
2: Ezt értsd meg, hogy eszünk. Már most, és olyan helyeken eszünk, a korábban nem ettél. Gyerekkorodban hol ettél te a moziba? Sehol. Nem, de ma már bejött ez a hülyeség. Mozi, eszünk. Már autóba eszünk, drive-in van. Már ott adogatják a szádba a vezetés közben az ételeket. Tehát igazából mindenhol eszel. De Tibi, annak idején azért, hogy kezdődött minden osztálykirándulás?
0: Hát úgy, hogy ettünk. Gond?
2: Hát úgy, hogy a Nyíregyháza táblánál jártatok.
0: Igen, már bontottuk ki a szendvicset.
2: Már így van, bontottad ki a szendvicset.
0: Citrálos flakonból ittuk a teát.
2: Még a teát. Na hát ez az. Tehát igazából...
0: Neked is mindig beleragadt a szalvéta a párizsi cuccba.
2: Így van.
0: Fú, de fény volt.
2: Egyetemen volt egy olyan büfé, ahol rántott húsos ömlét lehetett kapni. 30 év múlva, ha bemegyek az egyetem épületébe, én mindig eszembe jut, és megnézem, hogy lehet kapni.
0: És lehet?
2: Ez egy borzalom. Ja, már régen nem voltam, meg már nem eszem, de korábban ez egy mindenféle probléma volt. Tehát, ha én autó, nem, egész nap étkezésmentes napom van, és abszolút nem vagyok éhes. És attól az egy butaságtól, amikor indulok hazafelé, és fölhívom a családot, hogy mi újság, egyebek, és csak egy ilyen butak, és van valami kaja, és már
0: és kész.
2: Így elönt az éjség az, ami 5 perccel ezelőtt egyáltalán nem volt. De tévé előtt eszel, ugye? Van, aki a dolgozó asztalnál is eszik. Utcán is eszel már. Szörnyű. Tehát mindenhol ott van.
0: Szörnyű, de hát így élünk, Gyula.
2: Így van, hát erről beszélek. Erről beszélek, ezzel manipulálják az éhségedet. Tehát ételképek vannak.
0: Ja, hát mondok neked ettől durvábbat, most mit, üzletet akarsz építeni, vállalkozókat összeterelik, mi üzleti ebéd vagy üzleti reggeli. Mindent, minden folyamatot, ami ahol emberek érdeklődésére kiváltó ok van, vagy létezhet, oda mindig fogunk társítani ilyet, mert ott valamivel jutalmazni kell magunkat. Vendégül látunk.
2: Ez nem csak jutalmazás, így van, ez csak egy ilyen alkalom arra, hogy egyél. Ti mikor vagy, emlékszel a tegnapi adáson? Mikor vagy a leginkább éhes?
0: Hát este.
2: Oké, mi van este a tévében? Szinte minden este és borzalmas nagy sikere van? Főzőműsor.
0: Hát az is van, igen.
2: Hát igen, tehát mindenki etetni akar, te pedig sajnálatos módon eszel. Tehát ha megkérdezed magadtól, hogy mi a te csengőd, kérdezd meg, hogy mi a te csengőd, Tibi, minden, és mindennek az ellenkezője.
0: Igen.
2: Ha jó dolog, azért teszel, rossz dolog, azért teszel. Ez
0: és
2: folyamatos
0: éhséget és evést okoz. Miért nem vagyok
2: azért nem vagy reggel éhes, amit tegnap beszéltünk, hogy olyankor van egy szimpatikus hatás, ugye a szimpatikus hatás pont az ellenkező, ez a harcolj menekülj történet, az evés meg a paraszimpatikus hatás. Tehát reggel ugye megbeszéltük, hogy magas növekedési hormonszint, magas kortizon, szimpatikus túlsúly, és nem vagy éhes, pedig már régen nem ettél, de ez hormon, ha ezt mondtam, hormon. Este meg egész nap ettél, mégis éhes vagy. Hormon. Oké, hogyan lehet innen kikecmeregni? Kis összejöveteleken, igazad van, a kóla van, chips, fogácsa, süti, nagyobb összejövetele, még több kaja, még több süti. Tehát a társadalom is ide tol, egyébként a nagyi is ide tolt annak idején, ezt csak úgy megjegyzem. De mit szolgálnak föl mondjuk egy fogyásról szóló orvosi konferencián? Kaját, kólát, sütit, minden.
0: Igen.
2: És akkor maradj normál túlsúlyban, ez szinte lehetetlen. Tudatosan kell cselekedni, kell keresni a csengődet, és hoznod kell ellene szabályokat magadnak.
0: Erre taníts meg minket, mert amúgy nem fog működni.
2: Okay. Csak asztalnál eszem. Tehát befejezem, az utcán eszem, a tévé előtt eszem, a moziba eszem, az akármi, mindenhol eszem. Csak asztalnál eszem. Ez egy egyszerű szabály. Egyszerű. Nézd meg, mennyit jelsz.
0: Eddig oké.
2: Okay. Aztán tévé előtt egyáltalán nem eszem. Az ilyen műsorokat, meg hát, hogy mondjam,
0: nem
2: úgy
0: nézem.
2: Kezelem, hogy ha tudom kezelni. Nézem, ha nem tudom kezelni, minek kínzom magam. Oké, állva nem eszek például. Ez egy nagyon fontos dolog. Nézd meg az
0: embereket. Régebben azt mondták az idősek, hogy több fér. Persze, de ez csak vicc.
2: Jó, de igen, ha állva eszel, akkor nem az evésre figyelsz. Ha nem adod meg az evésnek az odafigyelést, akkor nem is úgy jelentkezik a jól lakottság érzést. Állva nem eszünk. Ha nincs elég időd, hogy egyél, akkor nem vagy éhes, akkor hagyd, ne egyél. Állva nem eszünk. Utcán nem eszünk. 16 óra után nem eszünk. Tehát, és most mindenki nézze meg a saját csengőit. Tehát azért nem fog tudni mindent elmondani, mert kinek milyen csengői vannak. Nézd meg a csengőidet, és arra hoz saját magadnak
0: a legtöbb embernél ez fog csengetni, Gyula. 16 óra után nem eszünk, ezt nagyon sokan azt fogják rámondani, hogy dehogy, hát 16 óráig dolgozom.
2: Oké, de akkor alakítsd át az étkezésedet. Tehát még egyszer, nem az a lényeg, hogy nem lehet megcsinálni. Mondhatsz ilyet, csak akkor beteg leszel. Tehát Tibi, ha egyszer az egész világ rád vadászik, ha téged akar beteggé tenni, akkor felállhatsz úgy, hogy ide lőjetek. Hány óra van, nem lényeges. Nem, eszem aztán, kész. Hát, tegyél be étkezésmentes napokat, és akkor tanulj meg nem enni. Na, ez egy nagyon komoly feladat, de nagyon sikeres tudsz lenni, ha megtanulsz nem enni. Tehát étkezésmentes napokon...
0: Én azt hittem, hogy ez csak akaraterő kérdése. Tehát, hogy
2: szerez élményeket étkezésmentes napokon. Ha étkezésmentes napokon vannak élményeid, rájössz, hogy nem csak az ételtől lehetnek. Az sem mindegy, hogy kivel töltöd az időt, ezt még elmondom, nem érdekel hány perc van, mert ez borzalmasan szemléletes. Megnézték a kövérség, hogyan terjed az emberiségben. Tudod, hogy Tibi? Van egy mintázata. Tudod, milyen a mintázata?
0: Másolása.
2: Mint egy vírusnak. Pontosan. Nagyon jó szót használtál, mert emberről emberre terjed. A barátaid megfertőznek. A szüleid, a közösséged megfertőz. A rossz kások, a rossz ételek megfertőz. Tehát nagyon vigyázz, hova kevered. Tippelj, ha elhízik a barátod, hány százalékkal nő a kockázatot, hogy te is el fog hízni? 2-vel, 5-tel, 10-el, mennyivel?
0: 50-nel.
2: 117%-kal nő. Tehát a környezeted ilyen szinten hat rád. Ha a barátod salátás, akkor te is salátázni fogsz. A barátod sportol, fallabdázik, te is fogod. Ha sült krumplis, nekem olyan sült krumplis barátom, ne tudd meg milyen vele. Uh-huh. Borzalmas
0: nehéz. Akkor már nem vagytok barátok.
2: De igen, a környezet számít.
0: Várjál, de a barát csak két irányba mehet, mert akkor te a sült krumplis haverodat átfordítottad most. Igen. Zsíros Gyula haverodra.
2: Ha át tudom fordítani, meg akit nem tudod átfordítani, azt még nem kell bántani, majd átfordul, amikor beteg lesz. Tehát az a lényeg,
0: hogy a környezet segített. Nem fogtok barátkozni, mert ő sült krumplis.
2: De fogunk barátkozni, csak még egyszer mondom,
0: csak nem
2: nagyon lényeges,
0: neki.
2: Hogy így van. A japán embereknek a százalékos valószínűséget meghízzanak nagyon kicsit, de amikor egy japán elköltözik az Egyesült Államokba, akkor a következő generációban a kövérségi kockázat 600%-kal nő. Amerikai katonákat vizsgáltak, kövér országba telepítették őket, elhíztak. Tehát ez nem csak saját döntés, hogy mit csinálsz, hanem közel sem csak az, mert manipulálnak a környezet, akarva vagy ahol akaratlanul. Na itt is megoldásokat fogunk holnap.
0: Jó, oké. Le kell zárnunk, mert vége az adásidőnek. Köszönjük szépen a mai figyelmet, holnap megint jelentkezünk. Doktor úr, hálásak vagyunk az infóért. Köszi neked is, szép napot, szia!
2: Sziasztok!

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a fülemülék éjszakája. Két hét múlva városnapok és országos siker a Ridenszben. Kovács Rátai Andrea vagyok. Országszerte elkezdődött a fülemülék éjszakája programsorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvívő.
3: Nem kint a vadonban szervezzük ezeket a programokat, valahol a településen könnyen megközelíthető helyen oda lehet jönni babakocsival, kutyasétáltatás közben. A délután második felében hívjuk az érdeklődőket, hiszen a fülemüle az esti időszakban is előszeretettel énekel, a világ egyik legszebb énekhangú madara, és akkor ott van egy könnyű madár megfigyelő, madár hallgató séta. Arra is törekszünk, hogy a rendezvény helyszínek minden nagyobb hányadában legyen bemutató madárgyűrűzés is.
2: A sóstói erdőben már múlt héten tartottak madár megfigyelő sétát, Tiszavasváriban pedig május 8-án várják az érteklődőket. Május 15-én, 16-án ünnepeljük Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját. A kétnapos eseményen számos program várja az érdeklődőket. Első nap átadják a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékek értékgondnokainak emléklapjait. Délután pedig ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére. A városalapítók szobránál Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond ünnepi beszédet, majd koszorúzást is tartanak. Közreműködik a Szabolcs Néptánc Együttes, a Bürköz Zenekar és a Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar. Másnap a Kossuth téren folytatódnak a programok színpadi és utcai produkciókkal, és meg lehet majd kóstolni a város tortáját is. A nap vétek koncerttel zárul majd, írja a nyiregyháza.hu. Baján rendezték meg az országos szakma kiváló tanulója versenyt. Az eseményen Nyíregyházát két ridenszes tanuló képviselte, Molnár Anna Beáta és Svec Dávid. Mindketten a számítógépes adatrögzítő szakmában versenyeztek, és szép eredményekkel tértek haza. Anna az ország harmadik legjobb adatrögzítőjeként végzett a versenyben, és mellette külön díjban is részesült. Dávid pedig a negyedik helyezést szerezte meg, és mestermunka külön díjat is átvehetett, közölte az intézmény. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. Every
2: move I make. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még tart a felsőoktatási véradó hetek, toborzó napon a tiszavasvári polgárőrség és nemzetközi mérnöki sikerek Győrben. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Még tart a felsőoktatási véradó hetek. A programsorozathoz a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Kara is csatlakozott. A Sóstói úti intézményben szerdán várják majd a véradókat, az OVS honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a véradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák a karjukat az esemény sorozat idején. Rendőrségi toborzó napot szerveztek Tiszavasváriban. Az eseményen a rendészeti pálya iránt érdeklődő végzős diákokat várták. A tiszavasvári járás területén működő általános és középiskolák végzős tanulói vettek részt, akik közvetlen betekintést nyerhettek a rendvédelmi hivatás mindennapjaiba és a továbbtanulási lehetőségekbe. A rendezvényen aktívan közreműködött a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület is, amely a polgárőrség szerepét, az ifjú polgárőrséghez való csatlakozás lehetőségét, valamint az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésének alternatíváit mutatta be az érdeklődőknek. Számolda

0: 9 hallgatója vett részt, köztük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, akik kiemelkedően szerepeltek. Szabó István Bence 3. évfolyamos gépészmérnök hallgató és Pap Mátyás 3. évfolyamos járműmérnök hallgató leginnovatívabb megoldás díjban részesült csapatával. Hegedűs Eszter 3. évfolyamos gépészmérnök hallgató csapatával pedig a legjobb műszaki megoldás díjat és a közönség díjat is megkapta, közölte az egyetem. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Tegnapi adásban megtanulhattuk azt, hogyha egy japán Amerikába költözik, a második generáció már kövér lesz. Amúgy pedig
3: nem, a az japánok... Esélye az esélye annyi, hogy hatszor. Kövér legyen, mintha japánban.
2: Tehát ha valaki japánként kövér akar lenni, akkor Amerikába kell költözni.
3: Vagy? Szubobirkózónak kell lenni.
2: Ez is így van. Köszöntjük a rádió hallgatókat, csak 10 perc szóval indul. Dr. Móri Gyula a telefon túloldalán. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Annyit beszélgetünk az éhségről az utóbbi időben, hogy egyfolytában éhes vagyok. Normális ez?
3: Erről beszélgetünk, hogy ezek a külső környezeti hatások, ezek milyen szinten befolyásolják a döntéseidet, hogy mikor és mit eszel. Tehát ugye a három éhség típust mondtuk, a fizikai éhség, ami az ennem kell.
2: Igen.
3: A hedonista éhség, azaz enni akarok, és az úgynevezett kondicionált éhség, ahol mások akarják, és ezért én eszek. Ezek az éhség típusok, ha így leegyszerűsítem őket. Oké, a legveszélyesebbről beszélünk a legkevesebbet, és ez pedig a már tegnap említett kondicionált éhség. Ugye itt nem is te akarsz enni, hanem rávesznek. És nagyon nehéz ezért megoldani, mert tulajdonképpen nem is tudod, hogy mások miatt vagy túlsúlyos. Ugye, nem cseréled le a barátokat, tegnap erről beszéltünk azért, mert csülkumplis barátod van, nem cseréled le a barátokat, csülkumplis rokonaid vannak, vagy túlsúlyos rokonaid van, nem cseréled le őket, nem költözöl el a városból, nem váltasz munkát, stb.
2: Szilárdan kitartok az elveim mellett.
3: Igen, de nem is tudják sokan, hogy az elveik mellett kitartva hogyan kéne megoldást találni. Mert a fiziológiai éhség, azt megismerjük, a hedonistát előbb-utóbb rájövünk, hogy hú, ezt tényleg túltoljuk, de a kondicionáltnál észre sem veszed. Tehát itt ezzel ez a legnagyobb probléma, hogy észre sem veszed ezt a fajta problémát. Ezért nagyon lényeges, alattomosan vesz körbe. És ez nem ismert ez a fogalom, ugye? Most mi világítottunk már. Hol támadnak ezek a dolgok? Az agyadban, ugye? Tehát ott kötnek össze olyan dolgokat, amelyek nem összevalók normál esetben. Tehát tulajdonképpen kötöznek hozzá mindent az evéshez. Most milyen gondolati oldalon támadnak, az agyműködésre épül, ugye itt lehet védekezni is. Na, szerinted?
2: Hát, gondolati síkon lehet védekezni.
3: Gondolati síkon kell kezdeni a végrekezést. Ugye végtelen is mi döntjük el, hogy mire, hogyan tekintünk. Ez megvan? Tehát gondolkodási módot kell változtatni. Meg kell változtatni a nézőpontodat, és a nézőpontod megváltoztatásával már meg tudod változtatni a viselkedésedet, mert a nézőpont változtatása a viselkedés változtatás alapja.
2: Jó. Eddig hogy gondolkodtunk? Eddig mi volt az alaptézis, amikor híztunk?
3: Hát kalória.
2: Hát úgy, tehát tulajdonképpen az, hogy amikor eszek, akkor oké, amikor a barátom hív, akkor megyek és eszek vele, stb. Meg kell változtatni a nézőpontot. Ezt most hogy fogjuk megváltoztatni?
3: Na, akkor csak gondoljunk bele. Mondok egy példát. Itt egy süti. Szerdán volt talán. Ódákat zengtél róla a desszertekről. Tehát ott én azt mondtam volna, hogy rekláma, bármilyen deszert reklámarcának. Olyan hitelesen és olyan nyálat, én láttam, hogy csorog a nyálat, pedig igen. Nem vagyunk most egy stúdióban. Na, akkor nézheted a sütit így is, tehát úgy, hogy finom, kellemesen hat, egy jutalom. De nézheted a sütit úgy is, hogy hát ebbe cukor van. Hát a cukor káros. Akkor ez egy ártalmas étel, sőt, bizonyos szintek fölött már egy méreg. Tehát ugye, ez egy pozitív sütikép, hogy nekem van egy negatív sütiképem. Én átmentem ezen. Tehát beszélned kell saját magaddal, mert a te döntésed az, hogy te milyen szemüvegben nézed ezt, hogy te milyen szemlélettel nézed ezt talán még jobban nem kell hozzá szemüveg. Tehát beszélj saját magaddal. Ismételd meg magadnak az újonnan megszerzett ismereteket. Vizionalizáld egy étel pozitív vagy éppen negatív hatását. Vagy mérd, Tibi? Emlékszel a cseresznyés mérésedre? És akkor hogy nyúltál ezen mérés után a következő cseresznyét?
2: Én utána féltem a cseresznyétől már.
3: Na, oké, okay, de látod?
2: Akkor féljek a süteménytől?
3: Ez a lényeg, hogy beszélj magaddal. Tehát azt mondod, hogy a sütemény cukor, és az neked nem jó. Oké. Tehát jelenítsd meg, azt az út még egyszer. Jelenítsd meg magad előtt, hogy ez egy negatív hatású történet. És aztán, ha mégis megeszed, mérj már egy negatív hatást, hogy szembesülj vele. Tehát, ha éhes vagyok, és este ez előfordul, velem is, ha nem ettem jól napközben, akkor én már nem eszem. De miért? Azért, mert folyamatosan kommunikálom magamnak, hogy éhes vagy, jó van ember, de este 8 óra van, ha ezt megeszed, rosszul fogsz aludni. Hűha, ezt nem szeretem, az nem jó, mikor tele hasonlót ébredgetsz föl. Másnap nem lesz energia, mert rosszul állsz, az se jó, mert ott egy csomót meg kell csinálni. Oda lesz a jó edzési feltöltöttség, mert tök fáradt leszel a rossz alvástól. Tehát, akkor az éhség most nekem jó is, mert akkor gyógyulok, fogyok, csökken a gyulladások szintje, és akkor meg is mérem, és általában ilyenkor, amikor este ilyen éhségek vannak, akkor már ilyen 4 körül van a vércukrom. És akkor inkább megdicsérem magam, szép alacsony, ez egészséges, ez jó, ahogy ne legyek cukorbeteg, ez távol tart, ez jó. Tehát az éhség jó. Oké, innentől kezdve ebben gyógyulok. És akkor nem ezt választom, hogy kiszolgálom az éhséget, hanem ezen érveket végig gondolom, megmérem, ránézek, és megpaskolom magam, hogy ez a jó, ez tulajdonképpen egy jó érzés, ez az érzése a gyógyulásnak. Hát ennyi az egész. Tehát inkább így, és inkább ezt érzem, mint majd inzulint kelljen szúrni, egy stroke következményeit, egy infarktus következményeit, vagy esetlegesen egy tumoros betegség következményeit kelljen viselni. Látod ezt a helyzetet?
2: Ez tök logikus. És ez nekem tetszik.
3: És ez kin múlik?
2: Rajtam.
3: Nem a környezeteden, ez rajtad múlik, így van. Akkor a feldolgozott ételekről még váltsunk pár szót, ugye? Rombol és borzalmas ellenség. Tehát ez a feldolgozott étel a marákfené az étkezésnek. És erről egyre többet tudunk. Ezeknek van egy ilyen szövege, hogy megkönnyítik az életedet, mert félkész, mert ezt se kell megcsinálni, csak be kell tenni, mert csak mikró.
2: Hát pont azokra a dolgokra hatnak, ami amúgy neked fontos. Időt, energiát, most már olcsóban hozzá tudsz jutni egy picit, tehát pénzt is tudsz vele megspórolni, és tudsz kifogásokat különben alátámasztani vele, mert ugye világos, hogy ezeket az ember fejbe ütközteti, ha nem jó érv van, pont a másik oldalt az ellenkező oldalon.
3: Így van, és ezeknek nem az a legnagyobb baja, hogy mennyi kalória van bennük, az is probléma, felesleges üres kalória tápérték nélkül, hanem az, hogy milyen hormonális választ váltanak ki, hogy ezt megbeszéltük. Ezek a feldolgozott ételek nagyon rossz hormonális választ váltanak ki, ami az elhízáshoz vezet. 8 éve mindenki láthatta, hogy milyen gondolkodásmódunk volt. És akkor ott ugye a kalória, mi volt a terv, mit hogyan kellett csinálni, és minek mi lett az eredménye. Nem érdekelt, mert ténylegesen a kalória mennyibe mennyi ki, az, hogy szénhidrát mennyiség, hogy hormonok, hogy feldolgozott ételek, ezekkel nem foglalkoztunk, és nem is voltunk sikeresek. És aztán utána, ugye addig nem néztem összetételt, mikor elkezdtem összetételt nézni, adalékot nézni, de fontos elemeket nem láttam korábban. Most már látom, a tudomány is fejlődött, tanultam, nézőpontot váltottam, másképpen nézek címkét. Mit néztem korábban? Hű, ebbe hány kalória van? Most a kalória nem is érdekel. Egyáltalán nem, de az összetevők, igen. Mi az? Mi van benne? Mekkora a lista? Meg kell nézni. Mi a feldolgozottság foka? Ha egy valamiben háromnál több összetevő van, én alapból nem veszem meg. Na, össze szeretném foglalni, mert rendkívül fontos. Nagyon, én azt gondolom, ez egyik legfontosabb mondat lesz a nap folyamán. Nem úgy tekintek a finom, de ártalmas ételekre, hogy ezeket akarom, de nem ehetem meg, mert nem szabad. Mert ez az általános történet. És szerintem te még mindig itt vagy. Bár nem biztos, de mi a lényeg? Egyáltalán nem így kell tekinteni, hanem úgy kell tekinteni, hogy ez mérgező, ez ártalmas, igazoltan problémás, és nem akarom. Na ez nagyon más, mert az egyiknél erősíted a saját dolgaidat, a saját harcodat, a másiknál meg kőkeményen gyengíted. Hogyan támad a másik oldalt? Ismételt üzenetekkel állandóan tolja rád azt az üzenetet valamilyen formában, hogy egyél. Oké. És akkor ne ezt ismételgess, hogy ez finomság, hogy ez élvezet, hogy ez isteni. Mert ha el akarod hagyni, akkor mi lesz? Hát igen, finomság, meg de finom, meg de el kell hagyni.
2: És elvonom magamtól.
3: Ez egyre édesebb lesz, igen. Egyre tiltottabb az a gyümölcs, és így nem lehet elhagyni. De ha azt mantrázod, hogy süti, cukor, méreg, betegség. Oké, hogy finom, de kit érdekel akkor, amikor levágják miatt a lábom, vagy megvakulok? Tehát te senki nem eszik gyilkos galócát, könyörg. Tehát a gondolatok ismételgetése nagyon sokat segít, ha el akarod hagyni. De ezeknek a valós gondolatoknak, amelyek negatív színbe tüntetik fel ugyanazt a dolgot, amit te borzalmas pozitívnak éltél meg. Tehát Tibi, ha azt mondják, hogy ott van egy egész cukrászdai sütemény, de egyikben cián van, ami azonnal ölő méreg. Bevállalod, hogy megeszel az 1000 süteményből egyet is? Bevállalod?
2: Dehogy vállalom.
3: Hát na látod, tehát ugyanaz a süti, ugyanolyan jó, ugyanolyan finom, és elég kicsi az esélye, hogy abban egy ezrelék az esélye, hogy vele fogsz halni. De ha már ott van, ha tudatosul benned ez, akkor már nem fogod megenni. Tehát itt ér egy kellemetlen stimulus a süti oldaláról, eddig csak kellemesét, az csak jó lehet, de egy mérgezett, meg fogok halni. Nem eszed meg. És innentől kezdve, ha az van, hogy gyerekek, sajnos ma már csak úgy lehet előállítani sütit, hogy 1000-ből egy halálosan mérgező. Ne fogod hagyni a sütit.
2: Most te különben 10000-ből most egy vagy, azt tudod.
3: Én nem tudom, hogy 10000-ből egy vagyok, én csak azt szeretném, hogyha mindenkinek át tudnánk adni, és ezt folytatni fogjuk a jövő héten, át tudnánk adni ilyen lehetőségeket, megoldásokat, amivel saját gondolkodás módjukat is fogják tudni változtatni. Ugye nálatok a családban van egy nagyon hozzáértő pszichológus, és el fogunk tévedni a viselkedés pszichológia területére a jövő héten, mert ezek rendkívül fontosak.
2: Jó, ezt legalább lecsekkoltatom vele.
3: Na.
2: Köszönjük szépen! Jó pihenést kívánunk mindenkinek hétvégére. Gondolják át a hallottakat, és hogyha akarják, akkor hallgassák vissza csak 10perc.hu-n keresztül. Doktor úr, köszönöm szépen! Jövő héten megint keresünk. Szia-szia!
3: Szervusztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 8000-en érettségiznek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Zajlanak a tavaszi munkák Nyíregyházán, és május végén ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében összesen 8277-en tesznek vizsgát a tavaszi érettségik során. Közülük több mint 2600-an emelt szintű vizsgát tesznek. A legtöbben angol nyelvből választották az emelt szintet. Ebből a tantárgyból 970 vizsgázó ad számot tudásáról, közölte a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal. Az írásbelik után az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbeliket június 15-e és július 1-e között szervezik. Zajlanak a tavaszi városüzemeltetési munkák Nyíregyházán. A munka most érkezett a leglátványosabb szakaszához. A város terei és parkjai napról napra látványosabb formát öltenek. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai a tavaszi virágok elnyílása után megkezdik az egynyári növények beültetését, tudatta a társaság. A folyamatos parkgondozás és köztisztasági feladatok mellett az esztétikai felújítások is előtérbe kerültek. Városszerte zajlik a köztéri padok javítása és festése. A tavaszi műszaki felülvizsgálatok után pedig a belváros szökőkútjait is beüzemelik. Idén is lesz szelektív szombat. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Május 30-án rendezi a családi vetélkedő napot, amelynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A helyszín a Kossuth tér lesz. A vetélkedőn különböző állomásokon teljesíthetnek feladatot a résztvevők. Minden legalább 4 állomást teljesítő gyermek ajándékot kap. A legjobban teljesítő családokat korcsoportonként jutalmazzák is. Óvodás, az általános iskola alsó és általános iskola felső osztályos gyermekekkel versenyző családok között is hirdetnek győztest. De versenyt hirdetnek az iskolák és óvodák között is. További részletek az EAK honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Jó reggelt kívánok! 8 óra után itt a 103.9 Best FM-en jól ébredezünk, remélem. Picikét szeles, ám bár bújik elő már a napocska, ez mindenképpen jó hír lehet. A következő 6 órában rádiózom velem, a mikrofon mögött Zenta Jedit.
4: Nem kell tovább keresned.
0: 103.9 Best FM.
5: A zenecsatorna.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best FM.

Lenni Kravitz itt a Best FM-en, robbantjuk be a rádiót, a készülékeket, és persze a sütőt is, hogyha valami finomsággal készülünk. Ember, tudom, hogy nagyon sok helyen voltak ballagások, vagy még lehet, hogy az utó zöngéje tart még így a mai napon is, úgyhogy ilyenkor hajlamosabbak vagyunk, még egy kicsikét többet készíteni, legyen a hétvégén, ne kelljen főzni, viszont a vasárnapi naphoz én még mindenképpen kívánok mindenkinek nagyon jó hangulatot, és ha éppen levezetésként mondjuk valami kis kerti főzési vagy sütési terv van éppen itt betervezve, akkor van egy jó hírem, mert hogy a mai napon teljes mértékben a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Megnéztem itt egy picikét, hogy napközben azért több tájegységünkön megélénkül a szél, viszont észak-nyugaton erős déli és széllökésekre is lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakult, csak a fagyzugokban fordulhatott még elő gyenge fagy, viszont a legmelegebb órákban a mai napon 21 és 26 fokot mutathatnak a hőmérők. Így kell tervezni. Szép márciusi napot kívánok annak is a harmadik napján. Szuper vasárnapot kíván a Best FM.

legjobb zenék között. Nagyon szép napot kívánok, jó tervezgetést még így erre a vasárnapra. Érdemes a piacokat meglátogatni, a régiség piacokat én újabban nagyon szeretem, és hát olyan jó kis kincseket tudok időnként beszerezni, vagy ugye a leánykorom és a gyermekkorom elevenedik fel, amikor olyan dolgokat látok, amit hát ott olyan jól tudom mutogatni egyébként, még akár a gyermekeimnek is, hogyha nagy ritkán kijönnek velem, hogy úristen, nekünk annak idején még ilyen is volt, ők pedig már el se tudnák ezt képzelni. Hát így változnak a generációk, de azt gondolom, hogy így a hétvégén érdemes több időt fordítani arra, hogy egy picit beszélgessünk, előkerüljenek olyan fényképek, amiről jó megmutatni még a dédit is éppen. Na nem csak azért, mert anyák napja van, és azért vannak nagyon sokan, akik hál' Istennek tudják köszönteni az édesanyjukat, a nagymamájukat, keresztmamájukat, viszont vannak, akik már nem, úgyhogy rájuk is gondolok így ezen a mai napon. Én a legjobb zenéket hozom, és azt ne felejtsük el, hogy így a mai napon sokan izgulnak, mert ugye holnap, tehát május 4-én megkezdődik itt az érettségi vizsga időszak, ugye magyar nyelv és irodalomból, valamint a magyar, mint idegen nyelvtárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik meg a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszaka. Egy picit majd erről is mesélek, hogy én hogy éltem meg annak idején, már mint diák és mint anyuka is, mert az is egy külön megbeszélést szerintem megér, mint olyan dolog. Jönnek a legjobb zenék is, ez a Best FM.

0: A balatoni lányról énekelt nekünk Szikora Robi és Valmar itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Hol vannak a szabolcsi lányok? Ha itt vannak, akkor nyugodtan nyújtsák fel a kezüket jó magasba, és hogyha ügyesen serénykednek most már a konyhában, akkor mind a két kezet nyugodtan föl lehet a magasba nyújtani. Egyrészt jól esik a testünknek, a szervezetünknek, hát kettő pedig ki kell mozgatni magunkat egy picikét a komfortzónából. Jó utat kívánok mindenkinek, és a mai napos idő az mindenképpen előtérbe kerül, csapadékmentes időre van kilátás. Mindenhol száraz utakkal is találkozhatnak a közlekedők, azt szeretném azért úgy megjegyezni, viszont a napos időben elő lehet venni a csodaszép napszemüvegeinket, nem csak azért, mert biztos, hogy baromi jól áll mindenkinek, hanem azért ez mindenképpen védi a szemünket, és mondjuk nem fog éppen elvakítani minket, hogyha egy csodaszép hölgy menne át a kijelölt gyalogos átkelő helyen, vegyük őket is észre, és nagyon fontos, tartsunk megfelelő követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, ma egyébként nyugodtabb a város, mindig ezt tapasztalom, sőt, vannak ilyen kis szállók, kis mondatkák, hogy ilyenkor nagyon sokan kiveszik a garázsból az autót, lassabb a forgalom. Én azt gondolom, hogy ez így van rendjén, a vasárnap a pihenésről és a nyugalomról szól, és a legjobb zenékről itt a Best FM-en ebben az órában még a Coldplay dalát biztosan hozom.
1: 103.9 Best FM. Megédesíti a napod.
2: I've been trying to get a true this fixed color mind that out. Sometimes your nightmare turns into your dreams.

0: az időt kérdeznék, akkor mondanám, hogy nem sokára 9 óra, úgyhogy a reggelihez jó étvágyat kívánok a napi tervekhez, pedig azért van egy lehetőség, akár az oldalunkat is meg lehet nézni, bestefmnyiregyháza.hu. Kirándulni nyugodtan lehet, hiszen szuper az időnk, viszont pontosabb infók érkeznek majd Anditól, itt a 103.9-en. Rádiózom velem, kettőig maradok.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elindult a fülemülék éjszakája. Két hét múlva városnapok és országos siker a Ridenszben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Országszerte elkezdődött a fülemülék éjszakája program sorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvívő.
4: Nem kint a vadonban szervezzük ezeket a programokat, valahol a településen könnyen megközelíthető helyen oda lehet jönni babakocsival, kutyasétáltatás közben. A délután második felében hívjuk az érdeklődőket, hiszen a fülemüle az esti időszakban is előszeretettel énekel, a világ egyik legszebb énekhangú madara, és akkor ott van egy könnyű madár megfigyelő, madár hallgató séta. Arra is törekszünk, hogy a rendezvény helyszínek minden nagyobb hányadában legyen bemutató madárgyűrűzés is.
3: A sóstói erdőben már múlt héten tartottak madár megfigyelő sétát, Tiszavasváriban pedig május 8-án várják az érteklődőket. Május 15-én, 16-án ünnepeljük Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját. A kétnapos eseményen számos program várja az érdeklődőket. Első nap átadják a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékek értékgondnokainak emléklapjait. Délután pedig ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére. A városalapítók szobránál Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond ünnepi beszédet, majd koszorúzást is tartanak. Közreműködik a Szabolcs Néptánc Együttes, a Bürköz Zenekar és a Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar. Másnap a Kossuth téren folytatódnak a programok színpadi és utcai produkciókkal, és meg lehet majd kóstolni a város tortáját is. A nap vétek koncerttel zárul majd, írja a nyíregyháza.hu. Baján rendezték meg az országos szakma kiváló tanulója versenyt. Az eseményen Nyíregyházát két ridenszes tanuló képviselte, Molnár Anna Beáta és Svec Dávid. Mindketten a számítógépes adatrögzítő szakmában versenyeztek, és szép eredményekkel tértek haza. Anna az ország harmadik legjobb adatrögzítőjeként végzett a versenyben, és mellette külön díjban is részesült. Dávid pedig a negyedik helyezést szerezte meg, és mestermunka külön díjat is átvehetett, közölte az intézmény. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, így csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Május 3-a van, Isten éltesse az édesanyákat, mert hogy anyák napja van, de hogy milyen ünnepek kapcsolódnak még a májusi hónaphoz, ma ezt is ki fogjuk deríteni, hozom ebben az órában a Városinfó híreit is, aztán jön a Ricky Martin, Dash is velünk lesz, a Flip the Script, de az óra David Guettával indul, és persze velem is, mert hogy maradok kettőig a mikrofon mögött, Szenta Edit.

Micsoda romantika, kérem szépen, itt a májusi hónap harmadik napján, illetve az évnek az ötödik, 31 napos hónapján. Én azt gondolom, hogy a tavasz egyik legszebb időszakában vagyunk. Én imádom ezt a májusi hónapot, kellemes az idő, nem izzadunk még úgy, mint ahogy fogunk majd nyáron, hogyha minden igaz, nem is fázunk, úgyhogy a legjobb szerintem az ember hőérzetének és a hangulatának ez az időjárás. Egyébként ez a legzöldebb és talán tényleg a legélénkebb időszak is. Maga a május hónapnak a nevét a Maia római termékenység istennőről kapta a magyar népi kalendáriumban. Ígéret havának is nevezik egyébként ezt a hónapot, bárki bárhova is teszi ezt a jelzőt, mert hogy egyébként jellemzője a teljes virágzás, a melegedő időjárás, és bizony a hónap végére már a nyárias 25-27 fokos hőmérséklet is. Úgyhogy így kell tervezni, és ilyenkor talán én azt gondolom, hogy májusra jellemzően a tavaszi záporok mellett mindenképpen a napsütés, a hónap végére pedig gyakran már tényleg a nyárias meleg várható is. Ez a jellemzője. Május első vasárnapja van, a mai napon az anyák napját ünnepeljük Magyarországon.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103

0: Bacon és a Lonely után fölkészül az ID Mafia és a bajnok, és fölkészülnek a Városinfó híreivel is a kollégák, úgyhogy figyeljük, hogy miről is szól az aktuális városinformáció.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádió hallgatók, javában zajlanak a munkálatok a stadion környezetében, ahol több mint 180 új és felújított parkolóhelyet alakítanak ki önkormányzati beruházás keretében. A fejlesztés részeként megújul a főbejárat előtti útszakasz, korszerűsítik a csapadékvíz elvezetést és a közvilágítást is. A beruházás várhatóan augusztus elejére készül el, és az elektromos töltőpontok kialakítását is előkészítik. Idén nyáron is megszervezi napközis táborait a nyíregyházi önkormányzat. Június 22-től augusztus közepéig 8 turnusban több mint 1600 általános iskolás gyermek táborozhat 5 különböző helyszínen. A részvétel ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, a rászorulók számára a kedvezmény biztosított. Emellett a Szigligeti gyermeküdülőben is várják a diákokat, június 21-től augusztus végéig 10 turnusban közel 900 gyermek pihenhet a Balaton partján. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük idén, a Kossuth téren kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A programok május 15-én ünnepi megemlékezéssel indulnak, majd szombat délelőtt színpadi produkciókkal folytatódik a rendezvény. Délután megkóstolhatják a város születésnapi tortáját, az este pedig a Vétek koncertjével zárul. És ha már programok, május 1-én ismét falusi majálist rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban, ahol a hagyományos május fállítás és néptánc bemutatók idézik meg a régi szokásokat. Az egész napos rendezvényen játékokkal, népi programokkal és színpadi fellépésekkel várják a családokat. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Junior Jack és az A-Samba itt a Best FM-en a legjobb zenék között, a szamba és a számba között óriási különbség van, és mennyire meg tudja bolygatni az embert egy kis ékezet rögtön, ugye, hát más értelmet kap egy szó, lehet így játszani egyébként, hogy mik azok, amivel mondjuk így el lehetne torzítani egy információt. Én egyszer konferáltam, nem egyszer, többször, de egy olyan rendezvényen, ahol hú, de fölsültem, egy augusztus 20-ai rendezvény volt, sose felejtem el, és ugye elírták a klaviatúrán a béke, mint olyan szót, békára, és nagyon kellemetlen volt, mert ugye akkor kaptam meg a szöveget, megyek a színpadra, és akkor olvasom, hogy a következő verset fogja adott kislány fölolvasni, a versnek a címe, nézem, a béka. Hát a béka lett volna, tehát így olvastam föl, hát persze a vers után ugye exkluzáltam magam, hogy elnézést kérek, de a szerkesztésnek ez a csodája. A szerkesztésnek az is a csodája, hogy a legjobb zenék szólnak nálunk. Itt a 103.9 Best FM-en Britney Spears biztos, hogy jön, de a Maroon 5 dalával megyünk is tovább.

0: FM.
1: Füledre célozva,
0: szívedre hangolva.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

10 óra, Korandi érkezik a hírekkel, én pedig jó tervezgetést kívánok mindenkinek. Napozni igen lehet, és én már elkezdtem úgy alapozni egy picikét. Óvatosan, érzékeny bőrűek kifejezetten odafigyelnek, és bőrgyógyász szakember kikér tanácsát, véleményét húzzák azért mindenképpen előtérbe. Nekem azért vannak híreim a strandokról, hogy hogyan is alakulnak a nyitási dátumok itt a hazai strandokat és fürdőket elnézve, mert hogy én imádok fürdőzni egyébként. Na, jövök ezzel a témával. Ugrunk bele a hírekbe, mert hogy mindjárt 10 óra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még tart a felsőoktatási véradó hetek, toborzó napon a tiszavasvári polgárőrség és nemzetközi mérnöki sikerek Győrben. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Még tart a felsőoktatási véradó hetek. A programsorozathoz a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Kara is csatlakozott. A Sóstói úti intézményben szerdán várják majd a véradókat az OVS honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a véradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák a karjukat az eseménysorozat idején. Rendőrségi toborzónapot szerveztek Tiszavasváriban. Az eseményen a rendészeti pálya iránt érdeklődő végzős diákokat várták. A tiszavasvári járás területén működő általános és középiskolák végzős tanulói vettek részt, akik közvetlen betekintést nyerhettek a rendvédelmi hivatás mindennapjaiba és a továbbtanulási lehetőségekbe. A rendezvényen aktívan közreműködött a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület is, amely a polgárőrség szerepét, az ifjú polgárőrséghez való csatlakozás lehetőségét, valamint az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésének alternatíváit mutatta be az érdeklődőknek. Számolt a közösségi oldalán a Vármegyei Polgárőr Szövetség. Győr adott otthont a 18. gépészeti szakterületek nemzetközi hallgatói konferenciájának. A szakmai esemény célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen az ipari szereplők és a hallgatók között. A konferenciát támogató vállalatok valós mérnöki problémákat adtak feladatként a résztvevő csapatok számára, akiknek mindössze néhány nap alatt kellett innovatív műszaki koncepciót kidolgozniuk, majd azt szakmai zsűri előtt bemutatniuk. A konferencián 11 egyetem 69 hallgató vett részt, köztük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, akik kiemelkedően szerepeltek. Szabó István Bence harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató és Pap Mátyás harmadik évfolyamos járműmérnök hallgató leginnovatívabb megoldás díjban részesült csapatával. Hegedűs Eszter harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató csapatával pedig a legjobb műszaki megoldás díjat és a közönség díjat is megkapta, közölte az egyetem. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 10 óra után jól megbeszéljük itt Andival, hogy ki milyen fürdőruhát szeret viselni. Hát én bevallom őszintén, én az egyszerűen kis csőtop jellegű kis melltakaró kis felsőért vagyok oda. Nem nagyon szeretem, hogyha a nyakamban mindenféle kis kampó úgy benne van, de hát ízlések és pofonok. A legjobb zenék viszont jönnek, Aerosmith velünk lesz. Santanát is hozom a legjobbak között, de az óra indul a Black Eyed Peas-szel. 10 óra után vagyunk, én Szentai Edit a mikrofon mögött.
0: Best FM.
4: Élvezd minden percét.

0: Szervusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

Aerosmith dalam a legjobb zenék között március 3-án. Március? Május? Na, hogy itt megbolonduljak, itt a harmadik hónap helyett 5. hónap 3. napján vagyunk. Nehogy valakit megzavarodjon, főleg így a májusi hónap azért egy jó kis hosszú hétvégével indult. Remélem, hogy nagyon sokaknak volt is lehetősége pihenni, hazautazni, aztán a mai visszautazáshoz azért ajánlom figyelmébe majd a teljes menetrendnek az átfürkészését, mert hogy azért ilyenkor kiegészítőbb járatokkal indulnak, akár a helyi-helyközi járatok, no és persze a MÁV csoport is fölkészül arra, hogy nagyon sokan fognak visszamenni az otthonukba, úgyhogy öleléssel és jó sok kajával fölpakoltan engedjük vissza a gyermekeinket. Akik holnap érettségiznek, hát értük, már előre szurkolok, és higgyétek el, tudom, hogy könnyű ezt így mondani, de valahogy egyébként úgy le lehetne ezt a stresszt úgy jobban küzdeni, és én is a saját gyerkőcöimnek mindig mondom, hogy bárhogy sikerül, fog sikerülni, mert jó kiállásúak vagytok, odaálltok, amit tudtok, tessenek magabiztosan előadni, egyébként meg nagyon jó tematikákat és technikákat lehet elsajátítani arra, hogy hogyan lehet a stresszt egy picikét leküzdeni. Jó magam is azért rengeteget állok mikrofon előtt, és bizony van bennem is, mindig, még hogyha nem is gondolják az emberek. De egyébként nagyon jó tanács az, amit meg tudnak hallgatni is Szakács Tibiéktől, mert hogy nagyon jó ilyen stresszlevezető technikákról is árulkodik az a rovat, ami a csak 10 perc nevet viseli, és egyébként, hogyha van otthon is 10 perce, higgyel, mindenkinek van, akkor be lehet ütni itt a keresőbe, és akkor vissza lehetne keresgetni akár azt az adást is, amelyben ezzel foglalkoztak. Egyébként a levegő játékával nagyon sok lehet tenni azért, hogy egy picikét úgy lenyugodjunk. Beszívjuk a levegőt, bent tartjuk, és nagyon lassan fújjuk ki. Ezt azért, ha vagy 3-4-szer az a gyermek megcsinálja, biztos, hogy azonnal egy picikét úgy megnyugszik. Na, de ettől sokkal jobb infókat, és pontosabban mesélte el Móri Gyula egyébként Szakács Tibinek, tehát ezúton ajánlom az oldalt figyelmébe. Csak 10perc.hu. Én a zenék hatásában is hiszek egyébként, tehát ilyen kis nyugszi zenét kell a gyereknek hallgatni, relaxáljon, kényeztessük valami finom kis étcsokival, bármi valamit nagyon szeret, mert ez is fontos. Szurkolunk értetek, gyerkőcök, jön Santana dala, Maria, Maria, erről énekel nekünk, itt a Best FM-en.

dallal, mert hogy szerintem nagyon sokan táncoltak a hétvégén, minden volt itt, ballagások, utána bulik, esküvők, majálisi programok, lépten nyomon az ember csak finom illatokba és hangzavarba tudott beleszaladni. Remélem mindenkinek volt azért lehetősége töltődni, és egy picikét úgy a komfortzónájából kilépni, mert hogy ez is nagyon fontos így a hétvégén, hogy meg

sok helyen azért a tavaszi karbantartást is véghez viszik ilyenkor. Nagyon fontos a medencéket, ugye csak friss vízminta és hatósági ellenőrzés után lehet megnyitni. Aztán, hogy a belépőjegyek hogyan változnak, országos statisztika szerint átlagosan egy ilyen 10-15%-os drágulásra kell készülni a vendégeknek. Hát én nagyon várom, mert én imádok strandolni, pocolni, fürdőzni, szaunázni és mindent, ami jó a szervezetnek, és táncolni is. Én nagyon szeretek, jön a Desperado, akikkel meg is tehetjük mindezt, akár a nappali kellős közepén.

Horváth Tomét a Best FM-en a legjobb zenék között szólt és hozta az ütemeket, aztán a Salt & Pepper is megteszi mindezt, mert hogy fölkészülnek így az év 123. napján. Május 3-a van, a mai napon az Irmákat, a Tímeákat tudjuk köszönteni, az Alexandereket, az Antonellákat, az Antóniákat, és vannak még különleges nevek a palettámon, úgyhogy nem sokára majd fogom őket is köszönteni. Az ígérdal jön, aztán Andi is készül a hírekkel. Hey!

Ha megyünk épp a Nagyihoz ebédre, akkor előtte még pont van egy jó órácskánk arra, hogy beszerezzünk egy kis virágot, vagy valami süteményt, bár tudom, hogy a nagyik isteni finom süteményeket tudnak készíteni, és nagyon jó ellesni tőlük még azt a receptet, hogy nehogy ne tudjuk majd mi is továbbadni a gyermekeinknek. Ezt mindenképpen tartsuk fejbe, mert hogy május 3-a van, anyák napja, ugye Magyarországon május első vasárnapját ünnepeljük, mi pedig azt ünnepeljük, hogy jönnek a hírek, és pontban egy óra.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia, én vagyok a tested. Egész nap dolgoztam neked. Feszültem, gondolkodtam, küzdöttem. Éjszaka csak egy dolgot kérek, adj egy helyet, ahol igazán pihenhetek. A jó alvás alatt regenerálódom, erősítem az immunrendszered, feltöltöm az energiát. De ha a paplan kényelmetlen, ha a párna nem tart, nem tudok rendesen dolgozni, érted?
2: Hungaru paplan. Kézműves, magyar prémium paplanok és párnák. Ötféle töltettel.
1: Kérlek, ma éjjel gondoskodj rólam.
2: Hungarupaplan.hu.
3: Természetesen ajánljuk.
4: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
6: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Több mint 8000-en érettségiznek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Zajlanak a tavaszi munkák Nyíregyházán, és május végén ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel megkezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében összesen 8277-en tesznek vizsgát a tavaszi érettségik során. Közülük több mint 2600-an emelt szintű vizsgát tesznek. A legtöbben angol nyelvből választották az emelt szintet. Ebből a tantárgyból 970 vizsgázó ad számot tudásáról, közölte a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal. Az írásbelik után az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbeliket június 15-e és július 1-e között szervezik. Zajlanak a tavaszi városüzemeltetési munkák Nyíregyházán. A munka most érkezett a leglátványosabb szakaszához. A város terei és parkjai napról napra látványosabb formát öltenek. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai a tavaszi virágok elnyílása után megkezdik az egynyári növények beültetését, tudatta a társaság. A folyamatos parkgondozás és köztisztasági feladatok mellett az esztétikai felújítások is előtérbe kerültek. Városszerte zajlik a köztéri padok javítása és festése. A tavaszi műszaki felülvizsgálatok után pedig a belváros szökőkútjait is beüzemelik. Idén is lesz szelektív szombat. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Május 30-án rendezi a családi vetélkedő napot, amelynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A helyszín a Kossuth tér lesz. A vetélkedőn különböző állomásokon teljesíthetnek feladatot a résztvevők. Minden legalább 4 állomást teljesítő gyermek ajándékot kap. A legjobban teljesítő családokat korcsoportonként jutalmazzák is. Óvodás, az általános iskola alsó és általános iskola felső osztályos gyermekekkel versenyző családok között is hirdetnek győztest. De versenyt hirdetnek az iskolák és óvodák között is. További részletek az EAK honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

11 óra után indul ez az óra az Envoggal, velünk lesz Geszti Péter, hozom az embertelen dalt ebben az órában, aztán varázsolunk egy picikét a bombonnal, de az óra indul már is Lionel Richie darával, legyen nagyon szép délelőttje, ezt kívánom, én Zentai Edit vagyok. Golden.

szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

csajos dalok után jönnek a hölgyek a mai napon, május 3-án az Irmákat és a Tímeákat tudjuk köszönteni, az Antóniákat, a sokszor el nem tudom dönteni, hogy milyen név férfia vagy női, no lehet voksolni, szerintem egyébként női, az Eutímia, Fülöp, férfi név, Horác, Ivola, Jakab, Juvenál, Letta, Maura, Seherezádé, Ténia, Timon, Timót, Timóteusz, lehet itt variálni, Timóteusz, S-sel vagy S-szel, Ugor, Viola, Violenta, Violett, Violetta, Viorika, és a Jacqueline-okat is köszönhetjük. Én maradok a Tímeáknál. Holnap jönnek a Mónikák egyébként, tegnap pedig a Zsigmondokat és az Atanázokat tudtuk köszönteni. Én pedig Tájú Krúst köszöntöm, mert hogy ő érkezik.

ez a nap, remélem mindenhol, és itt a ballagási időszakokon túl van egy picike időnk még ma pakolászni, rendet rakni, örömködni a gyerkőcökkel együtt, és én is olyan boldogan szoktam nézni, hogy olyan szépek ezek a gyerekek, és hogy nőttek ekkorára meg hogyan lehet az, hogy még nem régiben anyuka tologatta, most pedig már az érettségi tabló képeit látom mondjuk itt a Facebookon. Gratulálok minden gyerkőcnek, és legyen is minden szülő büszke a gyermekére, és én hiszem, hogy megállják a helyüket, és megtalálják az életbe a helyüket, mert ez a legboldogabb dolog, amikor tényleg azt csinálja az a gyermek, amire való, amire született, és ami ott van benne, és a mindennapját úgy fogja megélni, hogy az nem egy kötelesség és kilódás gyakorlatilag bemenni a munkahelyre, hanem örömmel teszi, mert akkor sikeres lesz. Na jól kijött ez belőle, majdnem ilyen varázsütésszerűen, és ha már varázsolunk, akkor jön a bombon és a varázsjel. Itt a 103.9 Best FM-en a legjobb zenék között.

Geri és Rúzsa Magdi is fölkészül, aztán jön Michael Bublé még ebben az órában, és akkor jönnek a Zsigmondok mellett a mai napon ünneplő Irmák és Tímeák. Boldog névnapot kívánok a hölgyeknek, és akkor nézzük, hogy milyen események is kapcsolódnak így a mai dátumhoz. Hát sportfronton van egy érdekességem, mert az FTC, ugye a Ferencvárosi Torna Klub 1899-ben pontosan a mai napon alapult meg, vagy alakult meg és bejegyzett megalapítási dátummal rendelkezik. Nekem egy nagy kedvencem, egy amerikai blues énekes, hát nem élő már 2006 óta, de a nevét szeretném megemlíteni. James Brown, akit imádok, a hangját, a lényét, a mozgását és a zenét is egyaránt. Szilágyi János magyar újságíró, műsorvezető, riporter, 1936-ban született, és a nagy nevek között Toldi Mária magyar énekesnő, énektanár is ott szerepel. Mint ahogy emlékezhetünk a mai napon Bódi László Cipőre, magyar zenész, énekes, a Republic frontemberére, aki egyébként 1965-ös születésű, de sajnos 2013-ban hunyt el. Hajós András is ünnepel a mai napon, ő 1969-es, mint ahogy Ötvös András magyar színész is, ő 1984-es, és akkor említenék egy hölgy nevet is, ő nem más, mint Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, hétszeres világ és 14-szeres európai bajnok magyar úszónő, ő 1989-ben született, pontosan május 3-án.

Ha maradt még a ballagásból egy kis finom étel, akkor nagyon szerencsések azok a családok, mert hogy biztos, hogy ilyenkor bőséges mennyiség van mindenhol, úgyhogy lehet melegíteni a levest, mert hogy mindjárt dél. Aki megy a mamához, a virágot ne felejts el, nem csak azért, mert anyák napja van a mai napon Magyarországon, ugye ünnepeljük, hanem szerintem bármikor lehet vinni virágot mamának, és jó étvágyal lehet fogyasztani majd az ebédet, mert hogy nem sokára 12 óra van, a friss hírek után jövök még vissza a következő két órában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a fülemülék éjszakája. Két hét múlva városnapok és országos siker a Ridenszben. Kovács Rátai Andrea vagyok. Országszerte elkezdődött a fülemülék éjszakája program sorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvívő.
3: Nem kint a vadonban szervezzük ezeket a programokat, valahol a településen könnyen megközelíthető helyen oda lehet jönni babakocsival, kutyasétáltatás közben. A délután második felében hívjuk az érdeklődőket, hiszen a fülemüle az esti időszakban is előszeretettel énekel, a világ egyik legszebb énekhangú madara, és akkor ott van egy könnyű madár megfigyelő, madárhallgató séta. Arra is törekszünk, hogy a rendezvény helyszínek minden nagyobb hányadában legyen bemutató madárgyűrűzés is.
2: A sóstói erdőben már múlt héten tartottak madár megfigyelő sétát, Tiszavasváriban pedig május 8-án várják az érteklődőket. Május 15-én, 16-án ünnepeljük Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját. A kétnapos eseményen számos program várja az érdeklődőket. Első nap átadják a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékek értékgondnokainak emléklapjait. Délután pedig ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére. A városalapítók szobránál Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond ünnepi beszédet, majd koszorúzást is tartanak. Közreműködik a Szabolcs Néptánc Együttes, a Bürköz Zenekar és a Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar. Másnap a Kossuth téren folytatódnak a programok színpadi és utcai produkciókkal, és meg lehet majd kóstolni a város tortáját is. A nap vétek koncerttel zárul majd, írja a nyiregyháza.hu. Baján rendezték meg az országos szakma kiváló tanulója versenyt. Az eseményen Nyíregyházát két ridenszes tanuló képviselte, Molnár Anna Beáta és Svec Dávid. Mindketten a számítógépes adatrögzítő szakmában versenyeztek, és szép eredményekkel tértek haza. Anna az ország harmadik legjobb adatrögzítőjeként végzett a versenyben, és mellette külön díjban is részesült. Dávid pedig a negyedik helyezést szerezte meg, és mestermunka külön díjat is átvehetett, közölte az intézmény. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

útja, vagy éppen valami merész helyszín fog majd föltérképezni. Én nagyon szeretek csak országunkon belül is mondjuk pihenni, tök mindegy, csak ne otthon legyen az ember, szoktuk mondani. Végül is mi is utazunk most dalban mindenképpen, mert hogy egészen Afrikáig megyünk Carl Wolffal, itt a Best FM-en.

Jerry Halliwell itt a Best FM-en, a legjobb zenék között szólnak nálunk, az ebédhez nyújt vágyat kívánok, az úton lévőknek pedig óvatos közlekedést, nem sietünk, nem rohanunk, ne nyomjuk a dudát, nem ásszunk olyan helyre be, ahová nem kellene, és persze a parkolásokra is figyeljünk, mindig senki elé ne álljunk, ne akadályozzuk mondjuk a másiknak a haladását. Ja, én a múltkoriban úgy parkoltam, csak egy kis mese, hogy ügyesen betudtam két autó közé, büszke is voltam magamra, tollatva szépen betettem, és akkor láttam, hogy igen, csak ügyesen odaálltam itt az a másik autó elé, mert hogy körülbelül egy ilyen 20 cm híja volt annak, hogy én ügyesen betettem az autót, és képzeljék el, ott hagytam az autót, másnap pedig megyek, és akkor látom, hogy a szélvédőmön van egy kis papírka odaírva, hogy lefotóztam ám a rendszámodat, és hogyha neki tolatsz majd az autómnak, akkor elnye-belnye lesz. No, hát természetesen én nagyon-nagy odafigyeléssel álltam utána ki a parkolóból, és vissza is írtam neki ugyanarra a papírra, csak a másik oldalára, hogy nagyon figyeltem, sikerült ügyesen kiállnom, de azért odaírtam mellé a nevemet, telefonszámomat, hogy nyugodtan hívjon fel, nem hívott fel, de egyébként nyilván nem okoztam semmilyen kárt az autójában, de óvatosan azért. Minden körülmények között, mert nem tudhatjuk soha, hogy kifigyelés mennyire vannak résen a kedves városlakók, és jól is van ez így, figyeljen mindenki az értékeire. Ez is nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy jönnek a legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en. Jön a Well Hello még nem sokára ezután.

0: Nagyon jó a vesztem, készen a vesztorációt hallgatom.
1: De hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

nekünk jetlag, én pedig egy nagyon picikét itt az anyák napjára kanyarodnék, mert hogy tudták-e, hogy az eredete a 20. század elejére nyúlik vissza, összekapcsolódva a májusi Mária tisztelettel. És ilyenkor a családok virággal, vagy akár saját készítésű ajándékokkal és versekkel is ünneplik az édesanyákat. Hát ez ugye korosztályban változik, mert a kisgyerekek biztos, hogy imádatos kis versikét tudnak előadni. Hát a nagylányok már más tudnak csinálni, megölelni anyát, akár együtt tölteni egy ilyen anyalánya napot. Én ezeket mindig úgy preferálom, és olyan jó, amikor tudnak erre a felnőtt lánygyermekek is szakítani időt. Egy közös szépítkezés, csavargás, kávézás, kajcsi, kirándulás, bármi, minden jó, higgyétek el, csak hogy együtt legyetek anyával egy picikét, mert hogy fontos nekik mindez. Egyébként ilyenkor gyakran ugye orgonával, gyöngyvirággal, margarétával vagy tulipánnal köszöntik az édesanyákat. Ezen a különleges napon én is köszöntök minden édesanyát, de leginkább az én édesanyámat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ide úton, és hazafelé úton is, az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM.

0: Szervusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Pestesen teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap is Szabolcs Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök, Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy,

A szerelem bizony kegyetlen tud lenni, és nagyon sokan hangoztatják azt, hogy a szerelem öl, butít és nyomorba dönt, de a szerelem nagyon jó, nagyon szép, és bármilyen korban ránk törhet, úgyhogy soha nem lehet feladni a szerelemnek a megtalálását. Bizony nem, ez nagyon fontos. Én olyan boldog vagyok, amikor még olyanokat is szoktam hallani, hogy valaki 70 feletti életszakaszban is szerelmes, kérem szépen, úgyhogy én csak is ezt preferálni tudom. Na, ha már szerelem, akkor van itt nekem egy ilyen kis hálószoba. Hát nem mondom, hogy titkom, mert azt nem fogom elmondani, viszont azt igen, hogy megint mi a divat a hálószobákat tekintve, és biztos, hogy nagyon sokan emlékszünk ezekre a kis baldahinos ágyakra, amit valamikor kislányoknak, gyerekeknek még mai napig szerintem úgy elővarázsolnak a szülők, viszont most úgy tűnik, hogy megint csak divat lesz, mert hogy azt mondják, hogy van egy pont, amikor a hálószoba már szép, de mégsem működik igazán. Megvan a megfelelő ágy, a jó matrac, a rendezett tér, de mégis valami hiányzik. Az alvás pedig nem elég mély, a pihenés nem elég valódi, hát ilyenkor kevesen gondolnak arra, hogy nem biztos, hogy az apró részletek, hanem maga a térérzet az, ami bizony befolyásolja, hogy hogyan alszunk. És itt jön a baldahinos ágy, mert hogy pontosan ezt a problémát oldja meg, nem díszként, hanem úgynevezett térszervező eszközként. És nem a látvány miatt működik, azt mondják, hanem azért, mert egy különösen ilyen kis védett alvó teret lehet létrehozni a szobán belül. Nem sokára megyek mindjárt ezzel a hírrel tovább, mert ez nekem is nagyon tetszik. Rajtam szokott a párom nevetni, amikor nekem is vannak ilyen agymenéseim, hogy szeretek időnként úgy egyedül kinyújtózni, mert hogy amikor mondjuk ott van mellettem, vagy éppen csak húzzuk egy picit arrébb az ágyat a faltól, teljesen más a térérzetem. Hát aki így érzi, nyugodtan rám írhat. Én Zentai Edit vagyok, a Messengeren megtalál, de nem sokára itt a baldahinos ágynak a stílus elemeivel fogok egy picit foglalkozni, mert azt gondolom, hogy megér egy-két mondatot. Addig viszont zenélünk, egy nagy kedvencem jön, Lóci játszik, akik azt mondják, hogy nem táncolsz jobban, mint

0: A legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

Technomordala után még egy jó kis Bon Jovi dal mindenképpen belefér ebbe az órába, aztán egy órakor jönnek a friss hírek, és a következő órát még együtt töltjük, remélem. Némi programajánlattal készültem, mert azért lesz itt mozgás lehetőség, jönnek a városnapi események is, úgyhogy lehet itt még szemezgetni akár a programokból. Addig is viszont ajánlom figyelmébe oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Míg tart a felsőoktatási véradó hetek, toborzó napon a tiszavasvári polgárőrség és nemzetközi mérnöki sikerek Győrben. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Még tart a felsőoktatási véradó hetek. A programsorozathoz a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Kara is csatlakozott. A Sóstói úti intézményben szerdán várják majd a véradókat az OVS honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a véradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák a karjukat az eseménysorozat idején. Rendőrségi toborzónapot szerveztek Tiszavasváriban. Az eseményen a rendészeti pálya iránt érdeklődő végzős diákokat várták. A tiszavasvári járás területén működő általános és középiskolák végzős tanulói vettek részt, akik közvetlen betekintést nyerhettek a rendvédelmi hivatás mindennapjaiba és a továbbtanulási lehetőségekbe. A rendezvényen aktívan közreműködött a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület is, amely a polgárőrség szerepét, az ifjú polgárőrséghez való csatlakozás lehetőségét, valamint az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésének alternatíváit mutatta be az érdeklődőknek. Számolt a közösségi oldalán a Vármegyei Polgárőr Szövetség. Győr adott otthont a 18. gépészeti szakterületek nemzetközi hallgatói konferenciájának. A szakmai esemény célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen az ipari szereplők és a hallgatók között. A konferenciát támogató vállalatok valós mérnöki problémákat adtak feladatként a résztvevő csapatok számára, akiknek mindössze néhány nap alatt kellett innovatív műszaki koncepciót kidolgozniuk, majd azt szakmai zsűri előtt bemutatniuk. A konferencián 11 egyetem 69 hallgató vett részt, köztük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, akik kiemelkedően szerepeltek. Szabó István Bence harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató és Pap Mátyás harmadik évfolyamos járműmérnök hallgató leginnovatívabb megoldás díjban részesült csapatával. Hegedűs Eszter harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató csapatával pedig a legjobb műszaki megoldás díjat és a közönség díjat is megkapta, közölte az egyetem. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Olyan huncut vagyok én, hát lefőzöm a kávémat, és még mindig itt van előttem a fele. Ki az, aki ilyen komótosan reggel úgy kávézik, hogy akár eltelik egy délelőtt is, még úgy megiszogatja? Ja, én azért tudok olyanokat is, akik mondjuk lefőzik, és egész nap rájárnak. Jó kávézást a délutánhoz, pedig nagyon kellemes hangulatot kívánok mindenkinek. Töltsük együtt még ezt az órát, én a legjobb zenéket ígérem, mert ugyan Bob Marley, Jennifer Lopez. De az órát indítom már is egy kedvencemmel, a Compact Discóval.

Hanzonék csapata, a dalnak a címe pedig nagyon egyszerű, viszont én amikor ezt hallottam apukámtól, hogy akkor egy picikét úgy féltem tőle, hiába voltam már nagy lány és felnőtt nő meg anyuka, de mindig volt egy ilyen. Azonnal úgy berezeltem, hogy most ez mire való, ez a ömhögés. Na, megyünk tovább a kis baldahínos ágyunk felé, amiről meséltem, hogy állítólag egy nagyon jó kis közérzetet tud nekünk biztosítani, ami a jó alváshoz hozzájárul, és nem biztos, hogy elég a jó matrac, meg a pihentető rendezett tér, hanem a megfelelő baldahínos kis ágyacska talán problémát oldhat meg arra az esetre, hogyha valaki nem jól tud aludni, mert hogy nem csak stílus elemként jelenik meg, hanem bizony funkcionális eszközként. Állítólag olyan bútordarab, ami képes újrarendezni a térérzetet, ez tuti, és nagyon jól mutat szerintem, és ezzel együtt az alvás minőségét is. Na de hogy miért segíthet abban, hogy jobban aludjunk? Hát a szakemberek azt mondják, hogy a különbség nem látványos, de azonnal érezhető. Ugyanis egy hagyományos ágy egyszerűen része a térnek, míg egy baldahínos ágy képes azt finoman leválasztani. És ez a vizuális határ állítólag segíthet abban, hogy az ágy valóban egy külön kis zónává váljon. És azért segít jobban aludni talán, mert csökkenti a külső ingerek hatását, és egyértelműen kijelöli az alvásnak a helyét. Különösen akkor működik jól, hogyha a hálószoba egyben mondjuk egy dolgozó sarok vagy átmeneti tér is, ahol napközben azért többféle tevékenység zajlik. A baldahín nem feltétlenül jelent teljes elzárást, nagyon sok modern változat, nyitott szerkezetű mégis létrehoz egyfajta belső teret az ágy körül, és ez a finom elhatárolódás gyakorlatilag egy ilyen pszichológiai szinten is működik. Mert hogy a keretezett tér biztonságérzetet ad, segíti az ellazulást és támogatja az alvásra való átállást. Nem véletlen, hogy egyre több alvással foglalkozó szakértő hangsúlyozza a környezet szerepét a pihenés minőségében. Nekem egyébként ez tetszik. Olyan kis hangulata lehet, csak egy ilyen kis függönyszerűen úgy elválasztani a hálószobát. Van ennek egy ilyen kis huncutsága is, szerintem. No, erről ennyit. Úgyhogy a felnőttek is előhúzhatják ezt a kis baldahínos ágyat, nem csak a kis született királynőket lehet így altatni. Én nem altatok senkit, mert hogy már is mondom, hogy kik érkeznek hozzánk: Bob Marley, a New Level Empire, de a folytatásban jön a Junior Jack, itt a Best FM-en.

Sunny Shining, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Jó hangulatot és nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és akkor hozok két programot, amire lehet így készülni. Jövő hét szerdán, május 6-án, 18 órakor, ezt itt könnyű megjegyezni, 6-án, 6-kor, a Continental Arénában, a Magyar Sport napi alkalmából egy 60 perces alakreform tornát tart majd Rubint Réka, úgyhogy lehet erre már készülni, mert hogy jól megmozgat mindenkit Réka. Én találkoztam nem olyan régen vele egy óráján, nyilvánhol, és nagyon benne maradt a fülembe, ahogy ő mondta azt, és azóta is szoktam ezzel motiválni magam, amikor kocogok én is az erdőben, vagy éppen a bújtosító körül, mert újabban megint csak úgy megindultam ennek a szeretett kis sportolási lehetőségnek, hogy csináld, ha fáj, akkor is nyomjad, mert legalább érzed. És én nagyon szeretem egyébként az izomlázat másnap érezni, hogy úgy tettem valamit a testemért, mert hogy visszajelez, hogy hoppácska, ott is van olyan izomcsoport, amit eddig nem is éreztem, úgyhogy ezek jó érzések. Mozog pedig nagyon fontos. A másik rendezvényen pedig május 15-én és 16-án egy kétnapos városnappal ünnepli újra telepítésének 273. évfordulóját Nyíregyháza. Pénteken majd a Városházán adják át a települési értéktárba felvett nemzeti értékek gondokainak az emléklapjait, délután pedig egy ünnepi megemlékezés és koszorúzást tartanak majd a város alapítók szobránál. És szombaton lesz itt a Kossuth téren a program sorozat folytatása, ahol mindig nagyon jó kis hangulat van. Ugye sokan szeretik a város születésnapi tortáját, amit meg is lehet majd kóstolni. Este pedig majd, tehát május 16-án záró koncerten a Vétekli színpadra Újra együtt veled című műsorával. Hát várjuk őket is, én pedig a legjobb zenéket hozom addig is. Egy újabb kedvencem ebben az órában jön a New Level Empire itt a Best FM-en.

0: Mennyire változik? Hát, hogy milyen éhségérzetek vannak? Mondtam, múltkoriban autóval jöttem, amikor hallgattam egy adást, Szakács Tibi és dr. Móri Gyula beszélgetett, és ez a hedonista éhség, ez azt jelenti, amikor akkor is eszünk, amikor nem kellene, és kényeztetjük magunkat, és milyen furcsán vagyunk összerakva, hogy mindig megjutalmazzuk magunkat. Hát ezt most megérdemlem, ezt a csokit, úgyhogy érdemes meghallgatni akár ezt a beszélgetést is, mert nagyon sok mindent le lehet szőni belőle, és hogy megint csak jön az az elmélet, hogy fejben dől el minden, meg az akaraterő, ami nagyon fontos, úgyhogy ajánlom figyelmébe ezt az oldalt. És nagyon sok kedves hallgatónk szereti az emlékszer rovatot, én magam is szeretem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most itt a maradék kávém elfogyasztásához indítok is egyet itt a Best FM-en.
1: Emlékszel, minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellényben. Kicsit káposztaszarú volt, kicsit kemény, de a miénk, emlékszel, a BMX és Kenning biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
2: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

között nincs más teendő, mint elköszönni a Best FM hallgatóktól, és megköszönni ennek a hétvégének a figyelmét és a hangulatát. És hát a nagyon jó programokat kívánok még mindenkinek így a májusi hónapra, mert úgy beléptünk ebbe a hónapba. A ballagó diákoknak nagyon sok sikert a holnap kezdődő érettségi vizsgához, mert hogy biztos, hogy nagyon izgulnak, de én nagyon szorítok mindenkiért, és várok is üzeneteket akár, hogy kinek hogy sikerült a vizsga, és hogy milyen tervei vannak, mert hogy fontos szerintem meghallgatni mindenkit, akinek erre igénye van. Hát én Istvánt fogom meghallgatni a következő 4 órában, mert hogy ő érkezik a hét minden napján, át is adom neki itt a terepet. Én pedig nagyon jó utat kívánok mindenkinek, aki a hosszú hétvége után hazatér. Nagy ölelést minden édesanyának, emlékezést mindenkire, aki már mondjuk nincs velünk. És még egyszer csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok, búcsúzom. Az elmúlt 6 órában Zenta Jeditte rádiózott, itt a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia, én vagyok a tested. Egész nap dolgoztam neked. Feszültem, gondolkodtam, küzdöttem. Éjszaka csak egy dolgot kérek, adj egy helyet, ahol igazán pihenhetek. A jó alvás alatt regenerálódom, erősítem az immunrendszered, feltöltöm az energiát. De ha a paplan kényelmetlen, ha a párna nem tart, nem tudok rendesen dolgozni, érted?
2: Hungaru paplan. Kézműves, magyar prémium paplanok és párnák. Ötféle töltettel.
1: Kérlek, ma éjjel gondoskodj rólam.
2: Hungarupaplan.hu.
3: Természetesen ajánljuk.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Több mint 8000-en érettségiznek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Zajlanak a tavaszi munkák Nyíregyházán, és május végén ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel megkezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében összesen 8277-en tesznek vizsgát a tavaszi érettségik során. Közülük több mint 2600-an emelt szintű vizsgát tesznek. A legtöbben angol nyelvből választották az emelt szintet. Ebből a tantárgyból 970 vizsgázó ad számot tudásáról, közölte a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal. Az írásbelik után az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbeliket június 15-e és július 1-e között szervezik. Zajlanak a tavaszi városüzemeltetési munkák Nyíregyházán. A munka most érkezett a leglátványosabb szakaszához. A város terei és parkjai napról napra látványosabb formát öltenek. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai a tavaszi virágok elnyílása után megkezdik az egynyári növények beültetését, tudatta a társaság. A folyamatos parkgondozás és köztisztasági feladatok mellett az esztétikai felújítások is előtérbe kerültek. Városszerte zajlik a köztéri padok javítása és festése. A tavaszi műszaki felülvizsgálatok után pedig a belváros szökőkútjait is beüzemelik. Idén is lesz szelektív szombat. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Május 30-án rendezi a családi vetélkedő napot, amelynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A helyszín a Kossuth tér lesz. A vetélkedőn különböző állomásokon teljesíthetnek feladatot a résztvevők. Minden legalább 4 állomást teljesítő gyermek ajándékot kap. A legjobban teljesítő családokat korcsoportonként jutalmazzák is. Óvodás, az általános iskola alsó és általános iskola felső osztályos gyermekekkel versenyző családok között is hirdetnek győztest. De versenyt hirdetnek az iskolák és óvodák között is. További részletek az EAK honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Vasárnap délután is Best FM 2 után járunk 2 perccel, és van előttünk 4 óra legnagyobbakat hallgatni, informálódni, készülni, de a hétfői munka kezdéshez idejönnek a legfrissebb előrejelzések mindjárt időjárásunk szempontjából. Még előtte itt van nekünk a Bieber's csapata, ahol jártunk.

Push the Feeling-gal jött a diszkóból a dal, Nightcrawlers, és majd Salome de Bájával folytatjuk ezt a tempót, ezt a hangzásvilágot. Dékán István vagyok. Odaként 20 fok van, végre most már változott a szél, és nem ez a hideg metsző északi, északkeleti szél fúj, hanem déli délnyugati a áramlásra készül, ez is mérsékelt. Ez hozza a melegebb, nedvesebb légtömegeket ennek a hét közepén, akár eső is lehet a végeredménye, hát erre azért nagy-nagy szükség van. Magasabb UV adatokra számolhat még a következő egy órában, három óráig bezárólag, ahogy olvasható az előrejelzésekben is. Holnap reggel ilyen 6-8 fok körül startolhatunk 25 fok mellett, úgyhogy holnap még egy kicsit felfelé kúszunk. Salome de Bája, velük folytatjuk Valmarral, Hooligans-szel pedig majd dúdolunk, a királylány átirata is érkezik.

A Superhero énekelt az utolsó Boldog Nyár című dal pögött le éppen, és talán így érzik a srácok, hiszen nekik holnaptól beindul a nagybetűs megmérettetés, hiszen lassan kezdődik az érettségi, egészen pontosan 4-én, úgyhogy itt vagy nagy láz van, vagy nagy stressz, vagy pedig már valaki el is engedte, akárhogy is, ez mindenképpen a felkészülés része, bármelyik lépcsőfokon is állunk. Az utolsó pillanatban minden jól fog sikerülni, ebbe biztos vagyok. Egyébként Szabolcs-Szatmár Berekvár megyében összesen 8277 fő vesz részt majd a májusi, júniusi érettségi vizsgai időszakban, ebből pedig 2646-an készülnek emelt szintű érettségi vizsgáikra. Legfőképpen egyébként az angolt választották, egy kis statisztika még ide a Best FM oldalán megtalálja. Ha érdekes lehet egyébként, tényleg jó felkészülést kívánok, és hozom ide a lendületes dalokat. Lutrésa Macnél folytatjuk, aztán majd Évre Levén és a Complicated is itt a legnagyobbak között.

A Free az Ultranéttől, itt a legnagyobbak között, revizorok kapcsán is. Érkeznek infóink a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal, ugye ez a NAV, országos figyelmet fordít a virág, ékszer, édesség és ajándék árusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugtaadást, a számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű alkalmazását, mindezek mellett ugye a foglalkoztatás szabályszerűségét is ellenőrzik az árukészletek eredete mellett. Aztán ide egy gondolat, ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár 40%-át kitevő bírságot is kaphat. Ráadásul itt egyébként minimum bírságok vannak, ami egyébként magánszeménél vagy egyéni vállalkozónál legalább 200 ezer forint, még a cégeknél 500 000 forint. Olvashatja a NAV oldalán, egyébként pedig így mi fogyasztók sokkal nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. Teljesen rendben vannak ezek az ellenőrzések. Matchbox 20 énekeljen a folytatásban Vetszó előtt, hiszen a sors is mindjárt, aztán pedig hírek Anditól.

0: Hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elindult a fülemülék éjszakája. Két hét múlva városnapok és országos siker a Ridenszben. Kovács Rátai Andrea vagyok. Országszerte elkezdődött a fülemülék éjszakája program sorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvívő.
4: Nem kint a vadonban szervezzük ezeket a programokat, valahol a településen könnyen megközelíthető helyen oda lehet jönni babakocsival, kutyasétáltatás közben. A délután második felében hívjuk az érdeklődőket, hiszen a fülemüle az esti időszakban is előszeretettel énekel, a világ egyik legszebb énekhangú madara, és akkor ott van egy könnyű madár megfigyelő, madár hallgató séta. Arra is törekszünk, hogy a rendezvény helyszínek minden nagyobb hányadában legyen bemutató madárgyűrűzés is.
3: A sóstói erdőben már múlt héten tartottak madár megfigyelő sétát, Tiszavasváriban pedig május 8-án várják az érteklődőket. Május 15-én, 16-án ünnepeljük Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját. A kétnapos eseményen számos program várja az érdeklődőket. Első nap átadják a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékek értékgondnokainak emléklapjait. Délután pedig ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére. A városalapítók szobránál Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond ünnepi beszédet, majd koszorúzást is tartanak. Közreműködik a Szabolcs Néptánc Együttes, a Bürköz Zenekar és a Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar. Másnap a Kossuth téren folytatódnak a programok színpadi és utcai produkciókkal, és meg lehet majd kóstolni a város tortáját is. A nap vétek koncerttel zárul majd, írja nyiregyháza.hu. Baján rendezték meg az országos szakma kiváló tanulója versenyt. Az eseményen Nyíregyházát két ridenszes tanuló képviselte, Molnár Anna Beáta és Svec Dávid. Mindketten a számítógépes adatrögzítő szakmában versenyeztek, és szép eredményekkel tértek haza. Anna az ország harmadik legjobb adatrögzítőjeként végzett a versenyben, és mellette külön díjban is részesült. Dávid pedig a negyedik helyezést szerezte meg, és mestermunka külön díjat is átvehetett, közölte az intézmény. Ma napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Többfelé a keleti-délkeleti szél megélénkül, erős lökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 3 óra után járunk 3 perccel, még mindig felfelé kúszik a hőmérő higanyszál, a nagyon szép idő van odakint, 21 fokot is mérhet. Nyíregyházra szerte érdemes kimozdulni, a déli áramlás segíti a jobb komfortérzetet, hát ilyet is ritkán mondhatok. No stress, ez a folytatás. Best ever. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

Coolioval számolgattuk akár 7 napjait is, számolhatnak 1-2-3-4 dalcím, egyébként ennyire egyszerű, egyébként ugye így most harmadikán már látjuk a távlati előrejelzésekből, hogy most már azért magunk mögött hagyjuk a hideg perceket, legalábbis úgy néz ki, a hét közepén akár 26 fok is lehet. Hát ide jöjjön akkor ez a kis nyári hírecském, május 16-án ugyanis már el lehet menni fürdőzni, pontosabban nyitnak majd itt Nyíregyházán a strandok némelyik, ahová először lehet menni csobbanni. Hát nem tudom, a május 16-át itt ránézek, 19 fok környékén alakulhat, legalábbis a friss adatok szerint. Szóval még talán korainak érzem a fürdőzést, legalábbis nyílt terem vagy strandon, egy valami zárt fürdő még talán számításba is jöhet. A cikket egyébként megtalálja a nyíregyháza.hu-n, infóként csempésztem ide, és már hozom is a legnagyobbakat. Kelemen kabátban énekeljen ez a nem tudom. Nem tudom.

0: A karma után egy kis kötelező. A Nyírségvíz ZRT tájékoztatja tisztelt felhasználóit és a közúton közlekedőket, hogy április 15-től előreláthatólag május 8-áig Nyírtelken a Szent István Madách utcák csomópontjában található közműhálózaton úrburkolat bontással és útlezárással járó hiba elhárítási munkát végez. A Madách utca teljes szélességében lezárásra kerül a Szent István utca felől, illetve a munkaterület másik oldalán is. A Madách utcára a Rákóczi utca felől lehet behajtani, de az átmenő forgalom a munkák idején nem lehetséges. A társaság kéri az arra közlekedőket, hogy körültekintően figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat és fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkaterületet. Aki tudja, inkább kerülje ezt a csomópontot. Megértésüket és türelmüket előre is köszöni a Nyírségvíz ZRT. Mindet is megtudtunk, pontosabban kiegészítjük városinfóinkkal a folytatásban, aztán majd Gwen Stefani csatlakozik hozzánk. The Sweet Escape!
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, javában zajlanak a munkálatok a stadion környezetében, ahol több mint 180 új és felújított parkolóhelyet alakítanak ki önkormányzati beruházás keretében. A fejlesztés részeként megújul a főbejárat előtti útszakasz, korszerűsítik a csapadékvíz elvezetést és a közvilágítást is. A beruházás várhatóan augusztus elejére készül el, és az elektromos töltőpontok kialakítását is előkészítik. Idén nyáron is megszervezi napközis táborait a Nyíregyházi Önkormányzat június 22-től augusztus közepéig. 8 turnusban több mint 1600 általános iskolás gyermek táborozhat 5 különböző helyszínen. A részvétel ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, a rászorulók számára a kedvezmény biztosított. Emellett a Szigligeti gyermeküdülőben is várják a diákokat, június 21-től augusztus végéig 10 turnusban közel 900 gyermek pihenhet a Balaton partján. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük idén, a Kossuth téren kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A programok május 15-én ünnepi megemlékezéssel indulnak, majd szombat délelőtt színpadi produkciókkal folytatódik a rendezvény. Délután megkóstolhatják a város születésnapi tortáját, az este pedig a Vétek koncertjével zárul. És ha már programok, május 1-én ismét falusi majálist rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban, ahol a hagyományos május fállítás és néptánc bemutatók idézik meg a régi szokásokat. Az egésznapos rendezvényen játékokkal, népi programokkal és színpadi fellépésekkel várják a családokat. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

Halott pénz! Na meg, Bye Alex közösében, ó igen, de hallottuk ezt, és ha már ilyen jó hangulatú dalt indíthattam, hozhattam, akkor nézzünk néhány kikapcsolódási ajánlatot, programot a jövő hétre. Szelektív szombat, ez azért még odébb van, május 30-án, de talán érdemes készülni, hiszen azért ez mindig óriási tömegeket mozdít meg. A Vidám Manók együttesére mindenképpen érdemes figyelni, Naninski és Figaróra is, Szabolcsi Néptánc együttesre is, szóval azért tényleg jó kis dolog lesz itt. Aztán óriás buborék show, a srácok kedvence, és van itt Csemege, az idősebb korosztálynak is a bikini koncertje 19 órakor a Kossuth téren. Kell lennél jobb? Jövő hét Rubin Trékával alakreform edzés, május 6 szerda 18 óra Continental Arena, és az úszodában is van egy kis ingyenes csobbanási lehetőség, úsz 500 métert az egészségedért, így indították a programot május 6-a szerda 8-tól 14 óráig, az első 300 résztvevő egyébként ajándékot kap. Olvassa tovább, mindet megtalál a Best FM oldalán. Közben pedig pöröghetnek a legnagyobb dalok, George Michael énekeljen, a Freda, meg Oliver from Earth, Beyoncé, óriási sikerek még itt az utolsó percekben a hírek előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia, én vagyok a tested. Egész nap dolgoztam neked. Feszültem, gondolkodtam, küzdöttem. Éjszaka csak egy dolgot kérek, adj egy helyet, ahol igazán pihenhetek. A jó alvás alatt regenerálódom, erősítem az immunrendszered, feltöltöm az energiát. De ha a paplan kényelmetlen, ha a párna nem tart, nem tudok rendesen dolgozni, érted?
2: Hungaru paplan. Kézműves, magyar prémium paplanok és párnák. Ötféle töltettel.
1: Kérlek, ma éjjel gondoskodj rólam.
2: Hungarupaplan.hu.
3: Természetesen ajánljuk.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Míg tart a felsőoktatási véradó hetek, toborzó napon a tiszavasvári polgárőrség és nemzetközi mérnöki sikerek Győrben. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Míg tart a felsőoktatási véradó hetek, a programsorozathoz a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Kara is csatlakozott. A Sóstói úti intézményben szerdán várják majd a véradókat az OVS honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a véradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák a karjukat az esemény sorozat idején. Rendőrségi toborzónapot szerveztek Tiszavasváriban. Az eseményen a rendészeti pálya iránt érdeklődő végzős diákokat várták. A tiszavasvári járás területén működő általános és középiskolák végzős tanulói vettek részt, akik közvetlen betekintést nyerhettek a rendvédelmi hivatás mindennapjaiba és a továbbtanulási lehetőségekbe. A rendezvényen aktívan közreműködött a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület is, amely a polgárőrség szerepét, az ifjú polgárőrséghez való csatlakozás lehetőségét, valamint az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésének alternatíváit mutatta be az érdeklődőknek. Számolt a közösségi oldalán a Vármegyei Polgárőr Szövetség. Győr adott otthont a 18. gépészeti szakterületek nemzetközi hallgatói konferenciájának. A szakmai esemény célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen az ipari szereplők és a hallgatók között. A konferenciát támogató vállalatok valós mérnöki problémákat adtak feladatként a résztvevő csapatok számára, akiknek mindössze néhány nap alatt kellett innovatív műszaki koncepciót kidolgozniuk, majd azt szakmai zsűri előtt bemutatniuk. A konferencián 11 egyetem 69 hallgató vett részt, köztük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, akik kiemelkedően szerepeltek. Szabó István Bence harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató és Pap Mátyás harmadik évfolyamos járműmérnök hallgató leginnovatívabb megoldás díjban részesült csapatával. Hegedűs Eszter harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató csapatával pedig a legjobb műszaki megoldás díjat és a közönség díjat is megkapta, közölte az egyetem. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. A kissé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. De azért öltözzenek rétegesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

4 óra után 3 perccel újra köszöntöm, ez a Best FM, és nagyjából a fél időben járunk, infunk még rengeteg, mindjárt egy jó kis pályázatot hozok a srácoknak, jó kis alkotói pályázat ez egyébként. Még előtte Rihannával nekilendülünk ennek az órának, érkezik vára az SOS.

0: Alév és a You Are Not Alone, ez a legnagyobbak között, és ahogy ígértem, egy jó kis pályázat előttünk, maket építő verseny. A srácoknak egy újabb jó kis pályázat indul, a cikk a Best FM oldalán, a feladat: készítsd el saját egyedi makettedet, legyen szó egy modern épületről, egy különleges hídszerkezetről, vagy egy innovatív környezetvédelmi létesítményről. A lényeg a részlet, gazdag kidolgozás és persze a lenyűgöző látvány. Pontosan így olvasható a cikk a Best FM oldalán, ahol egyébként határidők is vannak, május 26. Szóval nagyon van időnk még ezt átgondolni, kigondolni, megvalósítani is. Ha már itt járunk, van ez a hídépítő verseny, melybe tésztát, csőtésztát, spagettitésztát használnak a hidak megerősítésére. Biztos hallott ilyenről. Hát ez is valami ilyesmi lehet, bár itt nem kitétel azt, hogy ezt mindenképpen tésztából kell elkészíteni. Erre nincsenek igazából kritériumok. Szerintem nagyon jó ez. Minden is a Best FM oldalán. A boldogtalanság érkezik BSV dala. Aztán Timbaland is énekel, ritka szó ez, általában producerként dolgozik, de itt Carrie Hillsonnal majd megmutatja.
1: Megvan minden, gondom nincsen, mégis menekülök innen messze.

Ákossal dúdoltunk, ez volt a Felemel, a szamóca pedig már elérhető a boltok polcain. Az igazán jó ízletes magyar szamócáról beszélek, bár ez még most az előszezon, elég borsos az ára is, és talán még kifogásolható esetlegesen, hiszen látnunk kell, hogy ez nem a szabadföldi szamóca, hanem nyilvánvalóan a fóliás. A szabadföldi szamócára nagyjából még 2-3 hetet várni kell. Jó hír, hogy olyan nagyon nagy problémát nem okoztak a tavaszi fagyok, csak egy kis csúszással kell számoljunk, méghozzá ugye nyilvánvalóan a szamóca, magyar szamóca tekintetében. Egyébként 800 hektáron termelünk szamócát országosan, és durván 7000-7500 tonnára becsülhető az éves termés átlag. A Best FM oldalán kiegészítéseket talál, pont úgy, ahogy az MT-n is. És Black Eyed Peas, neki kezd, Let's Get It Started, aztán majd sziasztok lányok, magyar nótája Szőke címmel mindjárt.

The Slamming Frogs után egy kis magyar közúti info. Ugye beszéltünk arról talán néhány héttel ezelőtt, hogy letették a humorókat és átálltak a tavaszi munkákra, mely javarészt ugye kaszállással, egy kis patkarendezési munkálatokkal szokott telni, és igazából ilyenkor a szemétszedési feladatok is rájuk hárulnak, legalábbis az útmenti területeken. Hát képzelje, 154 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttek össze a magyar közút szakemberei 5 nap alatt. Ekkora mértékű a nem törődömség, a nem figyelés, és persze a szemetelés, hiszen azért látunk kell, hogy ennek egy része az kifejezetten szándékos. Remélem, történik ezzel valami, vagy történhet ezzel valami. Nálunk is történnek a dolgok, pontosabban a listánk pörög tovább. Horváth Tamás fehérhólója, Artful Dodger, és majd a New Level Empire is. Az egy dalt valódi, mindjárt a hírek előtt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: Szia, én vagyok a tested. Egész nap dolgoztam neked. Feszültem, gondolkodtam, küzdöttem. Éjszaka csak egy dolgot kérek, adj egy helyet, ahol igazán pihenhetek. A jó alvás alatt regenerálódom, erősítem az immunrendszered, feltöltöm az energiát. De ha a paplan kényelmetlen, ha a párna nem tart, nem tudok rendesen dolgozni, érted?
7: Hungaru paplan. Kézműves, magyar prémium paplanok és párnák. Ötféle töltettel.
6: Kérlek, ma éjjel gondoskodj rólam.
7: Hungarupaplan.hu.
8: Természetesen ajánljuk.
9: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Bármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
10: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Több mint 8000-en érettségiznek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Zajlanak a tavaszi munkák Nyíregyházán, és május végén ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében összesen 8277-en tesznek vizsgát a tavaszi érettségik során. Közülük több mint 2600-an emelt szintű vizsgát tesznek. A legtöbben angol nyelvből választották az emelt szintet. Ebből a tantárgyból 970 vizsgázó ad számot tudásáról, közölte a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal. Az írásbelik után az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbeliket június 15-e és július 1-e között szervezik. Zajlanak a tavaszi városüzemeltetési munkák Nyíregyházán. A munka most érkezett a leglátványosabb szakaszához. A város terei és parkjai napról napra látványosabb formát öltenek. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai a tavaszi virágok elnyílása után megkezdik az egynyári növények beültetését, tudatta a társaság. A folyamatos parkgondozás és köztisztasági feladatok mellett az esztétikai felújítások is előtérbe kerültek. Városszerte zajlik a köztéri padok javítása és festése. A tavaszi műszaki felülvizsgálatok után pedig a belváros szökőkútjait is beüzemelik. Idén is lesz szelektív szombat. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Május 30-án rendezi a családi vetélkedő napot, amelynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A helyszín a Kossuth tér lesz. A vetélkedőn különböző állomásokon teljesíthetnek feladatot a résztvevők. Minden legalább 4 állomást teljesítő gyermek ajándékot kap. A legjobban teljesítő családokat korcsoportonként jutalmazzák is. Óvodás, az általános iskola alsó és általános iskola felső osztályos gyermekekkel versenyző családok között is hirdetnek győztest. De versenyt hirdetnek az iskolák és óvodák között is. További részletek az EAK honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. A kissé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. De azért öltözzenek rétegesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
12: 5 órakor is itt vannak a legnagyobb dalok, 60 percnyi hihetetlen emlékmorzsa érkezik 3 perces részletekben, már is Amy Winehouse kezd neki, aztán majd a Back to Black is énekel, és nézzük, hogy mi a helyzet a szúnyogok kapcsán, talán nem szenvedünk annyit.

Regulate, méghozzá Warren G-től, egy kis 2000-es évek eleje, aztán nyár és a szúnyogok a figyelem fókuszában. A Balatonnál, és most talán egy kicsit lehet, hogy messzire rúgjuk a labdát, de már is mondom miért. Szóval a Balatonnál úgy néz ki, hogy kevesebb szúnyogra kell készülni. A cikk így olvasható. A Balaton üledékében jelenleg is fejlődő rajzást megelőző tavaszi lárvaállomány tömege a teljes tóra vonatkozóan jóval kisebb, mint 2025-ben volt. Annak mintegy 40%-a. Ez azért érdekes, mert ugye nem csak egy tó van ebben az országban, a Balaton, hanem nekünk itt van a Bújtosi tó, na meg a Sóstói tó is, mely szintén problémákat szokott okozni, legalábbis a szúnyogokat értendően. Remélem a tendencia hasonló itt is, bár itt nem készültek kutatások. A 40%-kal kevesebb szúnyog lenne? Hát én már elégedett lennék. Olvassa akár az MT oldalán, tankcsapdáikkal folytatjuk Pesten megjelent Isten, aztán majd Oli Mertz, meg Geszti Péter, Péterfi Borival, ez is egy remek dal mindjárt.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

Elképesztő ez az eset, mintha valami film jelenet lett volna, vagy valami filmbéli cselekmény látnánk kibontakozni a szemünk előtt, legalábbis néhányan azok közé tartoznak, akik ezt végignézhették. Egy nyílt szívműtétet hajtott ugyanis végre egy magyar orvos a nyílt utcán, ott a járókelő között. A közleményt megtalálja a Best FM oldalán, egy szívenszúrásos esethez hívták a mentőhelikoptert, ott kiszállt az orvos, megvizsgálta a beteget, és tényleg csak néhány perce volt hátra. Így pedig azonnal cselekedni kellett, meghozták azt a döntést, mely megmenthette a sérült, a beteg életét, és ott a nyílt utcán nyitotta ki a beteg mellkasát, varta össze a szívét, 7 percnyi művelettel mindösszesen, és ezzel megmentette a beteg életét. Elképesztő, tényleg, mintha valami akciófilm lenne ez. Olvassa. Na, a Best FM oldalán megtalálja, mi meg folytatjuk. Itt van nekünk a French Affair féle szexi, meg karamell jelenése. Jó.

0: sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy álma, egy szörnyű

to say. Egy dolog van hátra, gyorsan megnézzük, hogy mi várható itt a hétfői start mellé. Ugye mindenki megy dolgozni, jó tudni, mennyire kell öltözni. Ahogy mondtam, egy kicsit javulnak a hőmérsékleti adatok a déli-es áramlásnak köszönhetően. 8 fok körül indulhatok a reggeli percekben, ez majd a külterületre érvényes. Itt a városban egy pár fokkal melegebb lehet. 25 fok lehet a csúcsértékünk, ez már koranyárias hőmérséklet, el se tudjuk képzelni, úgyhogy még a múlt héten fagyok voltak, ugye? Szóval 25 fok várható 2 óra környékén, a magasabb UV adatokra 10 és 15 óra között már számítania kell. Úgyhogy lassan-lassan elő kell venni a fényvédőket, még talán korainak érzem, de azért erről is beszéljük. Az eső érkezése csütörtök környékén realizálódhat, aztán néhány nap pihenéssel, egy héttel később újra néhány napon keresztül várhatunk. Számíthatunk csapadékra, hát így legyen. Szükség erre óriási. Holnap már 4-e, amikor is Mónika, Flórián, Antónia ünnepel. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, és csatolom a legnagyobbakat. Itt van nekünk Díaz és Ment a méreg című dala, ez az újdonság, aztán nem sokára már majd a Night Shift érkezik, én pedig búcsúzom mára. Holnap 2-től a délutánban újra találkozunk, Néken István vagyok, viszont hallásra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a fülemülék éjszakája. Két hét múlva városnapok és országos siker a Ridenszben. Kovács Rátai Andrea vagyok. Országszerte elkezdődött a fülemülék éjszakája program sorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvívő.
2: Nem kint a vadonban szervezzük ezeket a programokat, valahol a településen könnyen megközelíthető helyen oda lehet jönni babakocsival, kutyasétáltatás közben. A délután második felében hívjuk az érdeklődőket, hiszen a fülemüle az esti időszakban is előszeretettel énekel, a világ egyik legszebb énekhangú madara, és akkor ott van egy könnyű madár megfigyelő madárhallgató séta. Arra is törekszünk, hogy a rendezvény helyszínek minden nagyobb hányadában legyen bemutató madárgyűrűzés is.
1: A sóstói erdőben már múlt héten tartottak madár megfigyelő sétát, Tiszavasváriban pedig május 8-án várják az érteklődőket. Május 15-én, 16-án ünnepeljük Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját. A kétnapos eseményen számos program várja az érdeklődőket. Első nap átadják a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékek értékgondnokainak emléklapjait. Délután pedig ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére. A városalapítók szobránál Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond ünnepi beszédet, majd koszorúzást is tartanak. Közreműködik a Szabolcs Néptánc Együttes, a Bürköz Zenekar és a Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar. Másnap a Kossuth téren folytatódnak a programok színpadi és utcai produkciókkal, és meg lehet majd kóstolni a város tortáját is. A nap vétek koncerttel zárul majd, írja a nyiregyháza.hu. Baján rendezték meg az országos szakma kiváló tanulója versenyt. Az eseményen Nyíregyházát két ridenszes tanuló képviselte, Molnár Anna Beáta és Svec Dávid. Mindketten a számítógépes adatrögzítő szakmában versenyeztek, és szép eredményekkel tértek haza. Anna az ország harmadik legjobb adatrögzítőjeként végzett a versenyben, és mellette külön díjban is részesült. Dávid pedig a negyedik helyezést szerezte meg, és mestermunka külön díjat is átvehetett, közölte az intézmény. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. A kissé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. De azért öltözzenek rétegesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még tart a felsőoktatási véradó hetek, toborzó napon a tiszavasvári polgárőrség és nemzetközi mérnöki sikerek Győrben. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Még tart a felsőoktatási véradó hetek. A programsorozathoz a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Kara is csatlakozott. A Sóstói úti intézményben szerdán várják majd a véradókat az OVS honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a véradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák a karjukat az eseménysorozat idején. Rendőrségi toborzónapot szerveztek Tiszavasváriban. Az eseményen a rendészeti pálya iránt érdeklődő végzős diákokat várták. A tiszavasvári járás területén működő általános és középiskolák végzős tanulói vettek részt, akik közvetlen betekintést nyerhettek a rendvédelmi hivatás mindennapjaiba és a továbbtanulási lehetőségekbe. A rendezvényen aktívan közreműködött a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület is, amely a polgárőrség szerepét, az ifjú polgárőrséghez való csatlakozás lehetőségét, valamint az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésének alternatíváit mutatta be az érdeklődőknek. Számolt a közösségi oldalán a Vármegyei Polgárőr Szövetség. Győr adott otthont a 18. gépészeti szakterületek nemzetközi hallgatói konferenciájának. A szakmai esemény célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen az ipari szereplők és a hallgatók között. A konferenciát támogató vállalatok valós mérnöki problémákat adtak feladatként a résztvevő csapatok számára, akiknek mindössze néhány nap alatt kellett innovatív műszaki koncepciót kidolgozniuk, majd azt szakmai zsűri előtt bemutatniuk. A konferencián 11 egyetem 69 hallgató vett részt, köztük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, akik kiemelkedően szerepeltek. Szabó István Bence harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató és Pap Mátyás harmadik évfolyamos járműmérnök hallgató leginnovatívabb megoldás díjban részesült csapatával. Hegedűs Eszter harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató csapatával pedig a legjobb műszaki megoldás díjat és a közönség díjat is megkapta, közölte az egyetem. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. A kissé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. De azért öltözzenek rétegesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 8000-en érettségiznek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Zajlanak a tavaszi munkák Nyíregyházán, és május végén ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot a diákok. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében összesen 8277-en tesznek vizsgát a tavaszi érettségik során. Közülük több mint 2600-an emelt szintű vizsgát tesznek. A legtöbben angol nyelvből választották az emelt szintet. Ebből a tantárgyból 970 vizsgázó ad számot tudásáról, közölte a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kormányhivatal. Az írásbelik után az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbeliket június 15-e és július 1-e között szervezik. Zajlanak a tavaszi városüzemeltetési munkák Nyíregyházán. A munka most érkezett a leglátványosabb szakaszához. A város terei és parkjai napról napra látványosabb formát öltenek. A Nyírvévén Nonprofit Kft. Munkatársai a tavaszi virágok elnyílása után megkezdik az egynyári növények beültetését, tudatta a társaság. A folyamatos parkgondozás és köztisztasági feladatok mellett az esztétikai felújítások is előtérbe kerültek. Városszerte zajlik a köztéri padok javítása és festése. A tavaszi műszaki felülvizsgálatok után pedig a belváros szökőkútjait is beüzemelik. Idén is lesz szelektív szombat. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Május 30-án rendezi a családi vetélkedő napot, amelynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A helyszín a Kossuth tér lesz. A vetélkedőn különböző állomásokon teljesíthetnek feladatot a résztvevők. Minden legalább 4 állomást teljesítő gyermek ajándékot kap. A legjobban teljesítő családokat korcsoportonként jutalmazzák is. Óvodás, az általános iskola alsó és általános iskola felső osztályos gyermekekkel versenyző családok között is hirdetnek győztest. De versenyt hirdetnek az iskolák és óvodák között is. További részletek az EAK honlapján. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. A kissé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. De azért öltözzenek rétegesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan
1: a Best FM.
0: Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a fülemülék éjszakája. Két hét múlva városnapok és országos siker a Ridenszben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Országszerte elkezdődött a fülemülék éjszakája program sorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvívő.
3: Nem kint a vadonban szervezzük ezeket a programokat, valahol a településen könnyen megközelíthető helyen oda lehet jönni babakocsival, kutyasétáltatás közben. A délután második felében hívjuk az érdeklődőket, hiszen a fülemüle az esti időszakban is előszeretettel énekel, a világ egyik legszebb énekhangú madara, és akkor ott van egy könnyű madár megfigyelő, madár hallgató séta. Arra is törekszünk, hogy a rendezvény helyszínek minden nagyobb hányadában legyen bemutató madárgyűrűzés is.
2: A sóstói erdőben már múlt héten tartottak madár megfigyelő sétát, Tiszavasváriban pedig május 8-án várják az érteklődőket. Május 15-én, 16-án ünnepeljük Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját. A kétnapos eseményen számos program várja az érdeklődőket. Első nap átadják a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékek értékgondnokainak emléklapjait. Délután pedig ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére. A városalapítók szobránál Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond ünnepi beszédet, majd koszorúzást is tartanak. Közreműködik a Szabolcs Néptánc Együttes, a Bürköz Zenekar és a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar. Másnap a Kossuth téren folytatódnak a programok színpadi és utcai produkciókkal, és meg lehet majd kóstolni a város tortáját is. A nap vétek koncerttel zárul majd, írja nyiregyháza.hu. Baján rendezték meg az országos szakma kiváló tanulója versenyt. Az eseményen Nyíregyházát két ridenszes tanuló képviselte, Molnár Anna Beáta és Svetz Dávid. Mindketten a számítógépes adatrögzítő szakmában versenyeztek, és szép eredményekkel tértek haza. Anna az ország harmadik legjobb adatrögzítőjeként végzett a versenyben, és mellette külön díjban is részesült. Dávid pedig a negyedik helyezést szerezte meg, és mestermunka külön díjat is átvehetett, közölte az intézmény. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. A kissé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. De azért öltözzenek rétegesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Míg tart a felsőoktatási véradó hetek, toborzó napon a tiszavasvári polgárőrség és nemzetközi mérnöki sikerek Győrben. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Míg tart a felsőoktatási véradó hetek, a programsorozathoz a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségtudományi Kara is csatlakozott. A Sóstói úti intézményben szerdán várják majd a véradókat az OVS honlapja szerint. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a véradást a fiatalok körében, és legalább 3000-en nyújtsák a karjukat az esemény sorozat idején. Rendőrségi toborzó napot szerveztek Tiszavasváriban. Az eseményen a rendészeti pálya iránt érdeklődő végzős diákokat várták. A tiszavasvári járás területén működő általános és középiskolák végzős tanulói vettek részt, akik közvetlen betekintést nyerhettek a rendvédelmi hivatás mindennapjaiba és a továbbtanulási lehetőségekbe. A rendezvényen aktívan közreműködött a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület is, amely a polgárőrség szerepét, az ifjú polgárőrséghez való csatlakozás lehetőségét, valamint az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésének alternatíváit mutatta be az érdeklődőknek. Számolt a közösségi oldalán a Vármegyei Polgárőr Szövetség. Győr adott otthont a 18. gépészeti szakterületek nemzetközi hallgatói konferenciájának. A szakmai esemény célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen az ipari szereplők és a hallgatók között. A konferenciát támogató vállalatok valós mérnöki problémákat adtak feladatként a résztvevő csapatok számára, akiknek mindössze néhány nap alatt kellett innovatív műszaki koncepciót kidolgozniuk, majd azt szakmai zsűri előtt bemutatniuk. A konferencián 11 egyetem 69 hallgatója vett részt, köztük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, akik kiemelkedően szerepeltek. Szabó István Bence harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató és Pap Mátyás harmadik évfolyamos járműmérnök hallgató leginnovatívabb megoldás díjban részesült csapatával. Hegedűs Eszter harmadik évfolyamos gépészmérnök hallgató csapatával pedig a legjobb műszaki megoldás díjat és a közönség díjat is megkapta, közölte az egyetem. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Kora reggel 1 és 11 fok között alakulhatnak a minimumok, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. A kissé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A hosszabb napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. De azért öltözzenek rétegesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Minden, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun it says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
1: Things
4: will never be the same. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretjük.